0: jobban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Kucsák Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna, a fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsára képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt és nem gondolta szó szerint a kijelentést. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Kis Zalánt nevezte ki az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatójává a gazdasági és energetikai miniszter. Ez Kapitány István közölte szerdán Facebook oldalán. A tárca vezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriási lagziáról, amely pénteken volt a New York-i Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egy benfentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig ért dala közül ez tetszik neki a legjobban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
4: Nagyot szól.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, ami

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Kulcsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páthi István, a Mi Hazánk politikusa, ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Kis Zalánt nevezte ki az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatójává a gazdasági és energetikai miniszter. Ez Kapitány István közölte szerdán Facebook oldalán. A tárcavezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriás lagziáról, amely pénteken volt a New Yorki Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egy benfentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig írt dala közül ez tetszik neki a legjobban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Chaka vegan papa, yo qué sé.
1: Újra átélni a 90-es éveket.
2: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
1: Újra fiatallá válni.
2: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 9-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Huszár Pétert, Balassagyarmat alpolgármesterét hallják.
2: Felmérjük a város útjainak a helyzetét, ebbe a lakosság is nagy szerepet játszik, a képviselők és a mi dolgozóink, a közterület felügyelők, hárman nézzük át az úttesteket. Még így is marad olyan hely, ahova nem tudunk eljutni, de ezt, ha menet közben kapunk jelzést, akkor ugyanúgy megoldjuk, a kátyukat eltüntetjük. Tulajdonképpen közel 600 négyzetméter kátyú az, amit most jelen pillanatban felmértünk, és hát ezt fogjuk eltüntetni szakszerűen, úgyhogy körbe lesz vágva, leszalagozva és úgy vissza aszfaltozva. Hát az Ipolypart utca például, a Néhem előtti útszakasz, Tesco előtti útszakasz, ott 111 négyzetmétert kell megcsinálni. Ez azért, mert ott már annyi kátyút kéne betömni, ami sokkal észszerűbb, hogyha egy nagyobb szakaszt oldunk meg. Ez a három az, ami tulajdonképpen ilyen kiemeltebb.
0: Jogsértő volt a váci polgármester Tisza párt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítása valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Matkovics Ilonát, Vác polgármesterét hallják.
3: A város nyilvánosságát tájékoztatom inkább, mint hogy erre a számon kérő stílusra reagáljak. Tehát először is az első kérdés, ugye, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül jártam el azzal, hogy kampányoltam a választáson győztes párt mellett. Ez nem fedi a valóságot. Nekem jelezték azt is, hogy nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság, illetve utána a Kúria sem, hogy én nem polgármesteri oldalként működtetem egyik oldalamat sem, ugyanis önök elvették azokat a forrásokat, amivel bármilyen kommunikációs munkatárs tudna segíteni abban, hogy legyen egy polgármesteri oldal, ahol tájékoztatni tudom a lakosságot. Tehát én ezt magán erőből csinálom, illetve baráti segítséggel. Tehát sajnos el kell, hogy mondjuk itt akkor a nyilvánosságnak, hogy Vácnak jelenleg nincsen hivatalos polgármesteri oldala. Ezt egyébként utólag mondom, amikor jeleztem a felebezésemben, akkor hát annyi válasz volt, hogy ezt valóban nem vették figyelembe. Ettől függetlenül hát az eljárástól természetesen levetettem magamat, mint ahogy egyébként rengeteg polgármester tette, akik viszont valóban a polgármesteri oldalukról kampányoltak. Hogy mit jelentett az én részemről a kampány? Először is egyetlen egyszer nem írtam ki, hogy melyik pártra, és nem is mondtam, nem is biztattam sehol senkit, hogy melyik pártra szavazzanak, viszont azt valóban elég sokszor elmondtam, hogy szavazzunk a változásra.
0: Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a Balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték az. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották a szel, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani, miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Vereséggel kezdte a felkészülési szezont az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Salgó Tarján. A Fülek elleni összecsapáson 2-1-re maradt alul a nógrádi együttes. Az SBTC jelenleg új játékosokat tesztel. A csapat még nem állt össze. Többen csak próbajátékra érkeztek, így a helyük nem végleges. A keretről várhatóan a jövő héten dönt a klub vezetése.
4: Időjárás.
0: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyírjesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: hadd te mesélj.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 9-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
1: Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Huszár Pétert, Balassagyarmat alpolgármesterét hallják.
4: Felmérjük a város útjainak a helyzetét, ebbe a lakosság is nagy szerepet játszik. A képviselők és a mi dolgozóink, a közterület felügyelők hárman nézzük át az úttesteket. Még így is marad olyan hely, ahova nem tudunk eljutni, de ezt, ha menet közben kapunk jelzést, akkor ugyanúgy megoldjuk, a kátyukat eltüntetjük. Tulajdonképpen közel 600 négyzetméter kátyú az, amit most jelen pillanatban felmértünk, és hát ezt fogjuk eltüntetni szakszerűen, úgyhogy körbe lesz vágva, leszalagozva, és úgy vissza aszfaltozva. Hát az Ipolypart utca például, a Néhem előtti útszakasz, Tesco előtti útszakasz, ott 111 négyzetmétert kell megcsinálni. Ez azért, mert ott már annyi kátyút kéne betömni, ami sokkal észszerűbb, hogyha egy nagyobb szakaszt oldunk meg. Ez a három az, ami tulajdonképpen ilyen kiemeltebb.
1: Jogsértő volt a Váci polgármester Tiszapárt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tiszapárt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítása valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Matkovics Ilonát, Vác polgármesterét hallják.
5: A város nyilvánosságát tájékoztatom inkább, mint hogy erre a számon kérő stílusra reagáljak. Tehát először is az első kérdés, ugye, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül jártam el azzal, hogy kampányoltam a választáson győztes párt mellett. Ez nem fedi a valóságot. Nekem jelezték azt is, hogy nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság, illetve utána a Kúria sem, hogy én nem polgármesteri oldalként működtetem egyik oldalamat sem, ugyanis önök elvették azokat a forrásokat, amivel bármilyen kommunikációs munkatárs tudna segíteni abban, hogy legyen egy polgármesteri oldal, ahol tájékoztatni tájékoztatni tudom a lakosságot. Tehát én ezt magán erőből csinálom, illetve baráti segítséggel. Tehát sajnos el kell, hogy mondjuk itt akkor a nyilvánosságnak, hogy Vácnak jelenleg nincsen hivatalos polgármesteri oldala. Ezt egyébként utólag, mondom, amikor jeleztem a felebezésemben, akkor hát annyi válasz volt, hogy ezt valóban nem vették figyelembe. Ettől függetlenül lett az eljárásnak természetesen alávetettem magamat, mint ahogy egyébként rengeteg polgármester tette, akik viszont valóban a polgármesteri oldalukról kampányoltak. Hogy mit jelentett az én részemről a kampány? Először is egyetlen egyszer nem írtam ki, hogy melyik pártra, és nem is mondtam, nem is biztattam sehol senkit, hogy melyik pártra szavazzanak, viszont azt valóban elég sokszor elmondtam, hogy szavazzunk a változásra.
1: Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propánbutángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani, miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából, kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Vereséggel kezdte a felkészülési szezont az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Salgó Tarján. A Fülek elleni összecsapáson 2-1-re maradt alul a nógrádi együttes. Az SBTC jelenleg új játékosokat tesztel. A csapat még nem állt össze. Többen csak próbajátékra érkeztek, így a helyük nem végleges. A keretről várhatóan a jövő héten dönt a klub vezetése.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
1: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsor...
6: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
7: Hey, hey! Szép reggel kívánunk mindenkinek! Szevasztok, megafonisták! Elmúlt 6 óra, 7 darab perccel, úgyhogy nekiindulunk ennek a reggelnek, és hát hogy nem, a teljes csipet csapat összeállt, mert hogy mind a négyen itt vagyunk. Nórikám, jó reggelt!
8: Sziasztok! Ja, szia, fiúk!
9: Azaz!
7: Norbika, hello!
9: Ciao, szevasztok!
7: És a Karva is itt van, jó reggelt!
10: Hát na, hogy itt vagyok, jó reggelt kívánok, sziasztok! Július 9-e csütörtök van, és én is örülök, hogy mindenki itt van. Reméljük, minden hallgató velünk tart ezen a korai órán. Névnaposok a mai napon, a Lukrécia, aztán mondom tovább, Marina, Detre, Faustina, Hajna, Koppány és Nóra, hát Isten értesse a Nórát, valamint Réta, és természetesen Verbéna. Ők az ünnepeltek, Isten értesse őket. Na meg persze a születésnaposokat is köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Remélem, ma is együtt rádiózunk.
7: Remélem én is, mert a jók a témák. Egyrészt beszélgetünk, hát nem lesz annyira bulváros, inkább egyfiszük egy olyan irányba, hogy mit illik, meg mit nem, mert hogy az ausztrál miniszterelnök nemrég egy podcastben beszélgetett hát a műsor vezetővel, és föltették azt a kérdést, hogy hát gyakorlatilag ugye van 3 nő, akik közül válaszol, Nicole Kidman, Rhonda Birchmore, illetve Kylie Minogue, hogy kivel menne el randizni, kit venne el feleségül, és hát kivel szerelmeskedne, és hát ő azt mondta, hogy hát Kylie Minogue, egyértelműen, mert hogy
10: olvastam.
7: Kylie csodálatos, és teljesen föl voltak háborodva az ausztrálok, hogy ezt egy miniszterelnök elmondta egy rádióba.
8: De, ja, azt hittem, hogy azért voltak felháborodva, hogy nem a másik.
7: Nem.
8: Hogy a harmadik.
7: Hogy ez lehet-e, vagy nem? Hogy ez lehet-e, vagy nem? Hogyha azt mondaná Magyar Péter, hogy veled lefeküdne, barátok, akkor mit szólnál
8: hozz?
7: Na ezért mondom.
9: Mondjuk ő képes ilyenre.
7: Vagy bármelyik, most vigyük le ezt majd egyébként tényleg ilyen hazai frontba, hogy ez mondjuk a nők szempontjából, mert teljesen kiakadtak az ausztrálok egyébként, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy igen, ő nagyon szívesen ellenne Kylie Minoggal.
8: Megkérdezték.
10: Igen, ebben csak egy kérdés, igen, nem kaptunk választ,
7: hogy
10: mit szólt ehhez
7: Kylie
10: a miniszterelnök úr, nem, a miniszterelnök úr felesége.
7: Azt nem tudom, hogy van-e felesége, lehet, hogy nincsen egyébként. Tehát, hogy...
10: Az is jó kérdés, hogy Kylie Minogue mit szólt ehhez.
7: Igen, úgyhogy beszélgetünk erről, hogy ez szabad a férfiaknak mondjuk így, nyilván kinyilvánítani azt, amit egyébként az ausztrál miniszterelnök mondott, avagy sem, úgyhogy ez az egyik témánk, és tök jó, egyébként van női oldalunk.
8: Itt vagyok.
7: Hogy lehet-e, szabad-e még nekünk férfiaknak mondjuk szóban stírolni a nőket? Érted? Tehát, hogy utána...
9: Ha szabad, ha nem, megtörténik.
7: Ha utána...
10: Én lehetek egy nagyon durva egy kora reggel.
7: Nem, igen.
10: Elnézést kérek Nóritól. Gondolkodjál kérlek addig, amíg a témát nem boncolgatjuk, hogy melyik magyar miniszterelnökkel feküdnél, vagy feküdtél volna.
7: Mi nem ez lesz a kérdés, hanem ugye az, tehát erre meg kell gondolkodod, mert hülyeség egyébként, amit a Karvajsanyi mond. Itt pont az a lényeg, hogy egy miniszterelnök egy ilyen titulusban mondhat-e ilyet egyáltalán. Tehát innen indulunk ki, hogy neki ez szabad-e. És akkor elmegyünk odáig, hogy mondjuk végigmegy a Nóri az utcán, és elmegy mellettem, és én utána füttyentek, hogy
8: igen, tök jótól kérdezed, mert nekem bicska nyílik azonnal.
7: Na, az erről fogunk majd beszélgetni. Erről fogunk beszélgetni majd. A másik pedig, hát Nógrád megye, vagy Nógrád vármegye?
8: Ja.
7: Pest vármegye, vagy Pest megye? Izgalmas, igen, és érdekes ugye a kérdés. Nem tudom, 50 millió lesz a táblacsere az egész országban, ezt vagy írva meg, plusz még 500 vagy 600 millió csak az átírások, meg ilyenek. Megye, vagy nem megye? Na, ez lesz majd, amit átbeszélünk ki. Mert emlékszem, hogy annó mi ezt a Norbival átdumáltuk, hogy vármegye, vagy nem megye. Úgyhogy hát nem hagyjuk szó nélkül, mert ha akkor ezt átbeszéltük, akkor most is hát fogjuk majd beszélni. Úgyhogy így állunk össze, meg a megaslágerek is önnek, úgyhogy kellemes ébredést. The dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over 'cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection.

0: csütörtök van, akkor mindig ugye magyar előadókkal szoktunk foglalkozni, ez hol sikerül, hol nem, ugye attól függően, hogy találok egyetlen bármit, ami mondjuk magyar előadókhoz kötető, de most találtam, bár a téma szomorú, mert hogy amit drága Fábián Júring csak 46 éves lenne a mai napon, gyerekek.
1: Igen, 38 évesen halt meg.
0: Tehát, hogy egy iszonyat tehetség, és hát egy...
2: Mennyire bájos nő is
0: meg
2: volt.
0: Meg egy brutál hiány, hogy ő nincsen itt velünk, úgyhogy egy-két... Igen, az ő karrierjéről jön azért egy-két érdekesség. Jó, hogyha valaki nem ismerte volna Fábián Julit, meg az ő munkásságát, akkor talán egy picit mi föl tudjuk itt kavarni, és utána fognak nézni azok a hallgatók, akik eddig nem ismerték, úgyhogy jön a Nothing to Lose My Dear, ezt egy-két érdekesség Fábián Julival kapcsolatban.

0: akkor az a nóta gyerekek, tehát hogy...
1: Nem is ismerte.
0: Fábián Júlit
1: nem. Fábián Júlit, dehogy nem.
0: Ezt a dalt,
1: ezt a dalt nem.
2: Ez tény se egyébként.
0: Ez egy nagyon jó
1: nóta.
2: De nem is mondtam volna meg, hogy ez ő. Az se, hogy magyar előadó.
3: Ilyen hang. Úgy hasonlít valami amerikai énekes hangjára. Annyira hasonlít.
1: Az MP-nek az énekes nőjének a hangjára. Moving on. De abszolút nemzetközi hang.
0: Az nagyon-nagyon-nagyon. Egyébként, igen, a Külkeren szerzett diplomát első körben, ezek ott a kommunikáció szakon, tehát azt gondol az ember, hogy neki indul a zenének, és akkor kész rakendról. De nem, utána fordul komolyan a zene felé, és aztán ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a jazz tanszékére került, és ugye ott végzett. Nem volt a család sem zenész család, tehát hogy gyakorlatilag az első, ami így a Júli csinált, az, hogy kitaposta magának az egész történetet. És bár a jazzénekesként ismerjük, például ez a nóta sem jazz. Ugye ez simán ez ilyen soul, pop, egy pici rock is van benne. Úgyhogy meg elektronika is van benne, tehát ugye nagyon-nagyon különleges volt az ő munkája, mert hogy elektromos alapokra építették, jazz-sztori volt, és ugye azt mondta ő annó, hogy nincsenek műfaji korlátaink.

0: Nem volt sztáralűrös, hol a tojtói WC-ben öltözött át, hol a sárban ragadt neki a papucsa és elveszítette. Tehát, hogy ő ezeket nagyjából itt tett.
1: Tehát, amire mások komoly
0: hangsúlyt fektetnek. Igen, tehát tök lazán vitte az egészet. És ugye a halála után egy emlékpalota avattak a Normafánnál, amelyik az egyik kedvenc helye volt, később pedig a Budapest Park előtti közterületet, és ugye az is az ő róla nevezték el. És dokumentumfilm is készült róla, hogy Like a Child címmel. Azt hiszem a Szandai Mátyás Jazz Festen pont azt vetítették le, valamelyik nap itt Balassagyarmaton, amikor volt. Úgyhogy tessék hallgatni, jó? Mert hogy nagyon jó a Juli, rengeteg brutál jó koncert van fönt az interneten, és a Műpától kezdve nagy szimfonikusokkal, mindennel, úgyhogy tessék a Julit hallgatni.
2: Na, angyalokkal énekel.

0: Mi minden történt ma július 9-en? Pörgünk is, nézzük, hát nem mehetünk el Fanándor neve mellett, gyerekek. Ugye?
1: Csendes óceán, egy szál gerendán.
0: Hogy lehet ilyeneket csinálni?
2: Ráadásul azon a törpehajón.
1: Én nem, nem tudom.
2: Én azt tudom, hogy én arra annyira emlékszem, hogy megláttam a híradásban, és így voltam vele, hogy szól!
1: De várjál, nem többször megtette ugyanazt?
0: Szerintem többször, ugye, mert ő hajótervező, hajóépítő is, tehát hogy az ő hajóin is mentek
2: el. Azt nem tudom, hogy mindegyik sikerre járt-e.
3: Én úgy tudom, hogy mindegyik sikerre jár.
1: Hát azon kevesek között van, akinek ez összejött. Legalább egyszer nyilván tudjuk, elképesztő.
0: Igen. Azt tényleg itt az információink, hogy ugye Gályi József felépítette meg a Szent Jupátot, és 86-87-ben körbevitorláztak a bolygók, és az első magyarok lettek a földkerülők, úgyhogy igen, aztán az első magyar óceáni versenyvitorlást is megtervezte és megépítette. Rengeteg versenyen vett részt. Igen, tehát hogy Balaton kerülő vitorlás versenyt is életre hívta. Tehát hogy azért nem semmi ilyet megcsinálni.
3: És tudod, úgy sajnáltam, hogy akkoriban így nem volt internet, meg ilyenek, legalábbis nekünk biztos, hogy nem. És mindig alig vártam a híreket, hogy valamit, hogy életben van-e, hogy még hogy halad-e, meg mit. Annyira érdekelt az útja, meg hogy hol tart, meg hogy nem tudom milyen 45-46 napokat, meg nem tudom hány napokat volt távol, érted, és több.
0: Hát iszonyat teljes.
1: Sanyi, neked is kéne egy ilyen hajósz nekivágni valaminek, nem?
0: Neki a vakvilágnak kész.
3: Neki a vakvilág.
2: Érted, szó szerint.
3: Nem, azt nem.
1: Mit szólsz? De kimész.
3: Nem, bepánikolnék, hogy nem tudom, hogy mikor lesz vége, tudod?
2: Igen. Sokára.
0: Igen, aztán még egy helyi vonatkozású hír, mert hogy a Drégai Vár bevételével elesett Szondi György várkapitánya mai napon 1552-ben, akit díszes pompával temetett el Ali Pasa, de mindig marad a krónikából, hogy azért előtte levágta a fejét csába.
1: Most ezt úgy értettem egyébként, hogy Drégai Vár bevételével elesett.
2: Fú, ilyen 21. század
1: ideje. Amikor nem látod a monitor, nem annyira jó.
2: Igen, de igaz.
1: A bevétel lesz, szétgurult az összes arany.
2: Kigurult.
0: Szegények. Na, jó van.
2: A várkasszából.
0: Nincsen most Fodor Miklós, úgyhogy négyen átnézzünk egy régi Nógrádot.
4: Megspace. Vissza az időben.
0: 2006 júliusi cikk van előttem, és remélem, hogy tudtok rá emlékezni, mert hogy arról szól a történet, hogy ez év július 8-ától szombattól a magyar-szlovák határszakaszon 45 határátlépési pont nyílik, ebből a balassagyarmati határőri igazgatóság illetékességi területére 14 esik. Ugye akkor beléptünk most már Schengenbe. Ugye? Nekem ez annyira nincsen meg. Tehát, hogy nektek ez megvan annó, amikor itt beléptünk így az Unióba, és hogy akkor itt határok átlépése, meg akkor itt már ugye 14 olyan terület van, vagy 14 pont van, amin át lehet kelni. Azt tudom, hogy Sanyi az ott pesgőzött meg, nem tudom, mivel
3: átmentettek. 2004 május 1-én Parasa pusztán a határnál.
1: Igen, jó, de azt megelőzően, ez az egész Schengen Sanyi miatt találták ki, mert ugye nem látott, és akkor össze-visz állandó határt sértett. Nem tudta, hol merre van.
3: Hol itt hol. Megy, akkor így nem lesz gond.
1: És ez rendbe kellett
0: ez
1: tenni.
0: Ez
2: nekem egyébként rohadtul megvan, már csak azért is, mert ott laktunk, tehát ugye hatalmas parádé volt itt, mint határvá. Igen.
0: Én emlékszem rá, gyerekek, nekem az abszolút nincs.
2: Marha nagy zenével, és én akkor még közel laktam a határhoz. Egyrészt cakumpúder, mindent lehetett hallani, és tudom, hogy úgy döntöttünk családostul, hogy akkor viszont vonuljunk le, mert így aludni semmit nem lehet.
1: Ez egy éjszakai balhé volt?
2: Így van. Jaj, így van, kivonultak pörgő,
0: vúsli minden.
2: Kicsit itt iszogattunk is, ha már ott voltunk, majd felültem, életem nagy élménye volt, felültem a mindenfelé pörgő hülyeségre, és ott befejeződött a bulim, szóval én így emlékszem erre.
0: Mármint, hogy szétálltad magad, vagy hogy mi történt?
2: Nem álltam szét, de én mindig megteszek mindent, hogy ne hányjak, és inkább így magba mentem. Tehát, hogy azt a következő 4-5 órát úgy töltöttem, hogy javuljak meg.
0: Ja, aha.
1: Ennyit Schengen.
2: Tudományos szemmel erre emlékszem.
0: Én nem emlékszem. Az uniós élmények.
1: Én nem emlékszem engem, hol ért ez a schengeni örömhír. Felteszem, hogy nem ebben a bustiban, mert akkor nem emlékeznek másra, vagy nem. De nem tudom. Szóval minden esetre a csindadratta volt tagadhatatlan.
0: Igen, ugye azt tudják, hogy az úgynevezett száraz határszakaszon lévő határátlépési pontok az év minden napján 7 és 19 óra között használhatók.
1: No csak.
0: Tekintettel arra, hogy a határlépési pontok turisztikai, kulturális, sportvallás, illetve társadalmi rendezvényeken való részvételt hivatottak megkönnyíteni, az esetleges bevásárló turizmust továbbra is a hivatalos határátkelő helyeken kell lebonyolítaniuk az állampolgároknak.
1: Ha, persze.
0: Nem mehettek át.
1: Nem
0: mehettek át a koflonba teért csónakon.
1: Csak kulturális célból.
2: Nem 19-15-kor már nem.
1: De aranyos.
0: Igen, nem engedik. Át. Az Ipoly folyón lévő határlépési pontok csak időszakosan, április 1. október 31 között működnek a vízi közlekedés szabályainak betartásával. Gyakorlatilag problémát okozhat a folyó kiszámítatlan vízmagassága, sodrása, amelyben egy magukba hordozzák a különféle baleset veszélyt, így mindenki saját felelősségre mehet át keresztül kasszul. Szép is ez egyébként. Na, jó, hogy gyerekek.
3: Egy kellemes emlék volt. Köszönöm, hogy megosztottad.
0: Igazán nincs, mint átléptünk akkor a határon, jönnek a megaslágerek, és aztán a hírekkel folytatjuk, maradjatok velünk.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, Csibém?
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
10: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
11: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
12: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
11: Horizontablak.hu.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
15: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
16: Tessék, CH Klíma.
17: CH Klíma.
16: Igen, CH Klíma.
17: CH Klíma.
18: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
19: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabird, Egri Péter és a Misterikek. A Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Schultzband. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
5: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
4: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
5: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
4: Kész vagy hőssé válni?
5: Mentsük meg a világot.
6: Vajana.
4: Mi az? A fogam közé ment valami?
6: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 7 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propánbutángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Kocsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kocsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kocsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
7: Időjárás.
9: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
9: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyírjesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
13: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
10: Megafon.
13: Nagyot szól.
14: Ezek voltak a hetes hírek, egy picit szuszantunk is, vissza is tértünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Menjünk az első témánk felé majd hamarosan. Ugye, Sonyika?
15: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, remélem mindenki velünk tart. Július 9-e csütörtök van, kellemes ébredezést, jó kedvet, jó utat az úton lévőknek. Ahogy szoktam mondani, vezessetek óvatosan, és szóljon a megafon. De jó hangos.
16: Ezt én nem hallottam.
14: Micsodát?
16: A Sanyinak ezt a...
14: Ezt soha nem szokta.
16: Szoktam mondani. Azt sem szoktam mondani, hogy szoktam mondani.
14: Igen. Na, jó van, jön egy pár dal, és akkor az első témánk. Ilyen körülök annak, hogy nem csak a tesztoszteron dübörög itt a stúdióban, hanem végre azért tudunk egy hölgyoldalról is beszélgetni. Így van, úgyhogy pár dal, és hát mondjuk, hogy mivel fogunk foglalkozni.

0: Férfiak és nők, csajok és pasik, a témánk, hogyha nagyon egy szóval akarjuk, vagy két szóval akarjuk ezt gyakorlatilag leírni, de messzről fogunk indulni, mert hogy Ausztráliába megyünk, jó, és akkor egy érdekes sztori kapcsán fogunk majd a női és a férfi viszonyokról beszélgetni. Aki már kora reggel volt velünk, az tudja azt, hogy hát már ott elindult egy kis csörte, 6 óra után, pláne egyébként hála a Nórinak ezzel kapcsolatban, de mondjuk, hogy miről is van szó. Bocsánatot kellett kérnie az ausztrál miniszterelnöknek, Anthony Albanese-nek, mert hogy egy műsorban arra utalt, hogy hát nagyon szívesen szerelmeskedne Kylie Minogue-kal. Ugye Kylie Minogue egy világhírű popsztár, egy énekesnő, aki ausztrál. És ugye a miniszterelnök egy podcastnak a vendége volt, egy komikussal beszélgetett, és megkezdte tőle azt, hogy Nicole Kidman, Rhonda Birchmore, vagy pedig ugye Kylie Minogue közül melyikkel házasodna össze, melyikkel randizna, és melyikkel szerelmeskedne.
1: Amúgy ez így együtt, bocs, ez így a sorrendben kb. Egyre érthető, hogy lehet ezeket külön választani.
0: Nem nagyon. Lehet, hogy egyébként próbálkozott a komikus valahogy, hogy mégiscsak miniszterelnök. Nem tudom, először nem akart egyébként drága Anthony válaszolni, mert hát mégiscsak a miniszterelnök, és hát ezért, tehát nehogy már gondolom,
2: mondjuk a szövegkörnyezet meg a helyzet azért nem mellékesít, hogy hol mondta ezt.
0: Végül azt mondta, hogy Kylie egyértelműen.
3: Így viszont pörögtek a fogas. Mondjam, nem mondjam, válaszoljuk, ne válaszoljuk.
1: Ó, szabadulok mondani.
4: És nekem is nagy favoritom volt mindig Kylie Minogue.
0: És amikor a műsorvezető visszakérdezett, hogy a három dolog közül melyiket csinálná vele, akkor ugye azt válaszolta, hogy mindegyiket, mert ő csodálatos.
1: Na.
0: Igen. És a miniszternek a szavai eléggé nagy port kavartak, rengeteg politikus, jó pár politikus kikelt ellene, hogy hogy mondhat ilyet a miniszterelnök.
1: Hát ezt persze, főleg ellenzéki.
0: Teljesen helytelennek nevezték a beszélgetésnek ezen részét, az egyik szenátor szerint pedig a miniszterelnök szavai tiszteltenek a nőkkel szemben, kínosak az ausztrálok számára, és lealacsonyítják a miniszterelnöki tisztséget. Uh-huh. Tehát így megkapta Anthony ezt a hármasságot.
3: Ez a csomag.
0: Úgyhogy beszélgetünk erről, és ugye több vonatkozásban is, ugye egyrészt az, hogy tényleg szabad-e egy miniszterelnöknek egy ilyen kérdésre egy ilyen választ adni. Laza ez, tudva úgy, hogy manapság akár mondjuk itthon nálunk, ugye több hogy mondja, elemző is azt mondta, hogy hát influencer kormányzás van gyakorlatilag, tehát hogy mi minden fér már bele abban, amit egy politikus mondjuk az interneten csinál. Beszélgetünk egyrészt erről, hogy ez belefér-e. Másrészt pedig egyébként mehetünk afelé, és erről beszéltünk reggel, hogyha Nóri elmegy előttem az utcán, és én egyet fütyülök, akkor az sértője, ilyet tehetek-e, és ha nem, és a sértő, akkor miért az?
1: Mondjuk a fütyörészhez csak ne Nórinak.
0: Jó, oké. De érted, hogy én ezt így elfüttyentem, hogy elmegy előttem Nóri, akkor...
4: Nekem is lesz majd egy kérdésem hozzátok. Na, és jó van.
3: Ha fütyülsz, az még szerintem annyira, tehát még egy fütyülést, egy tehát ilyen...
1: Modellezem, nem vagyok egy nagy fütty bajnok, de ha azt mondom, és mondjuk meglátnak, és... Ez hogy hat rád? Ez már idegesít, vagy azt mondod, hogy na jó, van, akkor már ma se nézek ki rosszul.
3: Ja nem, tehát ezt ritkán váltja ki belőlem ez, hogy én akkor jól nézek ki.
0: Akkor
3: nem.
0: Inkább idegesít.
3: Nem.
1: De ez már
0: inkább
1: egy
0: kellemetlen.
1: Tehát ha valaki a hátad mögött azt mondja, és tudod persze, hogy ez most azért szólt, mert tetszettél neki, akkor az már rossz, ennyi már nem fér bele.
3: Belefér, egyébként belefér, de én ezekre nem, tehát ki vagyok hegyezve. Én, nekem van ez, tehát hogyha ennyibe maradna, és akkor lehet, hogy egy fél óra után még úgy vagyok, hogy
1: életben hagyod.
0: Okay. Na jó, beszélgetünk akkor erről mindjárt, mert érdekes a sztori, úgyhogy
3: maradhat.
0: Pár dal, és akkor jövünk.

0: téma, mert hogy már itt beszélgettünk róla a dalok alatt is. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Egy ausztrál sztori kapcsán fogunk kiindulni a férfinő. Hát akár mondjuk bókolás, vagy a tetszés.
1: Flörtölés.
0: Flörtölés, vagy a tetszését valamilyen módon kinyilvánító, nem tudom még, gesztusok kapcsán. Aki most teker rá, most nem mondjuk. Az ausztrál miniszterelnök egy podcastben beszélgetett a műsor vezetőjével, aki megkérdezte tőle, ez egy komikus volt. De az is szerintem hölgy, mert Nikki Osborne-nak hívták, hogy ha lehetne választani Nicole Kidman, Rhonda Birchmore, öt nem tudom, kicsoda, mert Kylie Minogue közül, akkor melyikkel házasodna össze, randizna és feküdne le? És azt mondta erre a 63 éves miniszterelnök, hogy egy kis unszolás, hogy akkor Kylie Minogue egyértelmű, és vele mindegyiket csinálná, tehát hogy szerelmeskedés, randi is, meg össze is házasodna, mert hogy ő csodálatos, és ezért Anthony Albanese-t hát nagyon-nagyon sok kritika érte, hogy egyrészt egy miniszterelnök ilyet nem mondhat, bármi is a körítése a műsornak, és most egy komikussal beszélgetett akkor sem, teljesen helytelen, a nőkkel tiszteletlen volt, kínos az ausztrálok számára, és leállt csonítják a miniszterelnöki tisztséget.
2: Én ezzel egyet is értek.
0: Valójában
2: az, hogy azért egy miniszterelnök ki pozíció sokkal-sokkal komolyabb. Ő tudom, hogy ő is ember, de azért nem tudom, az már kicsit olyan viccesebb irányba viszi el, ha ő ennyire kiadja önmagát, hogy ő neki ki a nő ideája, tudod? És akkor itt rögtön be is szúrom azt a kérdést.
0: Na?
2: Norbi, Ádám, ti mernétek is szint vallani, hogy erre a három kérdésre...
0: Ha miniszterelnök lennék?
2: Nem. Így, hogy mint ismert emberek vagytok, ugye közszereplők vagytok, rádiós műsorvezető...
0: Hogyne, Nicole Kidman, minden kész, tovább, ennyi. Nicole Kidman-nel mindent csinálnék, igen?
2: Uh-huh.
0: Hát ennyi.
2: Norbi, te azért zenész is, meg mit tudom
3: én. Ennek semmi közel, de minden tovább
2: de ismert vagy, de így, mondjuk így rádiumosorban bevallanád például, hogy ki az, akivel mondjuk
4: most ágyba bújnál. Bevallották.
3: Egyébként igen, tehát össze már nem mondom, hogy igen, de különben meg ezen a ponton a kérdés föltevését a pillanatától, amikor ezt egy nyilvánosan fölteszi valaki egy show műsorban, vagy akár itt, vagy akár te, azonnal el is veszíti a komolyságát. Én azt gondolom, hogy erre nyugodtan lehet válaszolni, akik mi vagyunk. Miniszterelnökként meg minden belekötnek még az élőfájba is, és a legérdekesebb, most megnéztem, hogy ez a hölgy, de azért nem választotta a miniszterelnök, mert a nevében van a külleme, és nem igaz, nem Ronda, ez a Ronda Börösmore, egész csinos hölgy.
0: És megnéztem most,
3: az a probléma, hogy 66 éves. Kylie Minogue sem feltétlenül a 30-as éveit tapossa. Tehát a probléma abban áll, hogy ez egy eleve provokatív kérdés volt,
4: hát
3: és
4: persze,
3: ha ezt
4: volt
3: egy nő, de nem csak azért, hogy most így a férfinői dolgot húzza ki, hanem azt, hogy rámásztak itt csúnyán arra, hogy idősebb ebben a témában nem feltétlenül említendő személyeket hoztak bele ebbe a kérdésbe.
0: Mi? Én nem értem. Tehát, hogy
3: mit nem értesz? Az, hogy 70 évhez közeli embereket kérdeztek meg, hogy kivel házasodna, mégis
0: hát
3: kivel szeretnének.
0: Hát ne haragudj, hát néha kimmel ránéz, de nem mondod meg, hogy
3: ez igaz.
0: Van,
3: a Birchmore-ról sem, de azért mégis. Szerintem összehoztak.
0: Nem, ez nem semmi köze hozzá.
3: Szerintem megvan.
0: Figyelj, szerintem ez nálunk ilyen, tehát hogy lehet, hogy ott még az simán 63 évesen még lehet, persze, hogy ez
4: meg
0: Amerika,
4: gondolom,
0: meg Ausztrália, tehát itt, hogy ez szerintem nálunk ez a konzervatív vízi, hogy át,
4: Nicole Kidman, meg az ifjú Kylie jut, ez, vagyis nekem például a Kylie Minogue-ról, Robbie Williams-el a Kids, és úristen.
3: És a miniszterelnök is az ifjú Kylie-ra szavazott itt most, vagy a mostani korára? De én szerintem eleve a kérdés komolytalan volt, amit föltöltek
0: neki. Nem, mert figyelj, 60 évesen fogunk 60 évesen, tök mindegy, 60 évesen meg fogunk majd téged kérdezni, akkor
3: hát közel vagyok hozzá, tess. Nyugodtan
0: hát
3: megkérdezhetsz.
0: És akkor meg most ez ciki, hogy akkor most miért akarunk már ilyenről beszélgetni veled, papa?
3: Nem.
0: Hát akkor meg... Szerintem nem ez. Szerintem az, hogy teljesen az, hogy megkérdezte azt, hogy kivált. És kész.

0: a történet.
1: Mondjuk ezt a kort, ezt én se adom meg. Mármint, hogy ez, hogy azért van meg. Nem gondolom.
0: De akkor miért, a kérdés az miért, vagy a válasz az, miért volt szerinted mondjuk Nóri a nőkkel szemben, ez miért tiszteletlenség?
1: Én nem gondolnám annak, de tudom, hogy mire gondolnak. Szóval, hogy az van, hogy van az a poszt, a miniszterelnök valóban, nem tudom, hogy ebből hogyan lehetett volna jól kijöjjön, vagy valami vicces, mit tudom én, mesefigurát mond, de akkor még betegebbnek mondják. Szóval, hogy...
2: Mondjuk igen. Valamelyik Disney figurában nem lett volna jobb. Igen.
1: Tehát, hogy ott akkor elhasad. Tehát vagy ez van, hogy abszolút kitérek a válasz elől, és azt mondom, hogy ne haragudj, azért nem válaszolok, mert különben lefejeztek, vagy vállalja ezt, mert úgyis kap hideget, meleget. Szóval én azt gondolom, hogy mivel ez egy annyira rohadt, vékony jég...
0: De nőként nő, az, hogy ez kimondta neked...
1: rohadtul nem lenne sértő ilyen formán, egy komikus által kérdezve, egy olyan műsorban, ilyen körítéssel, ezt én nem látom a sértő oldalát, abban látom, hogy ja, valóban legyen az, hogy ilyen beosztásnál nem valószínű, hogy sokkal
0: nem
1: többet
0: szerencsés.
1: Gondol. Nem szerencsés. Én egy inkább így mondanám.
3: Oké, de igen. Egy ilyen beosztásnál már mi szerencsés? Semmit nem csinálhat.
1: Semmi, de pont ezért mondom, így van, semmit.
3: Tehát amikor a nagy megengedésekről beszélünk, akkor ez már azért mégse, amúgy igen. Meg... tehát igen, olyan két, meg három mérős ez. Tehát nem
0: lehet leszerűen tényleg egy határt húzni, de ugye pont most látni azt, hogy ugye több adat elemző is elmondta, ugye azt én is olvastam, hogy gyakorlatilag, hogy itt már olyan szó nincsen, de ugye médiakutatók is mondták azt, hogy influencer kormányzás van. Tehát, hogy állandóan mindenki vesz mindenkit, mindenről tudunk, hogy mit csinál a miniszterelnöktől kezdve mindenki, tehát, hogy te mindent tudsz, mert mindent lehess, ez izé.
1: Legalábbis azt látom, amit ők akarnak, hogy lássam.
0: Igen, és akkor innentől kezdve tehát, hogy megváltozott az is, hogy akkor tehát ilyen közel érzed magad hozzá, és ugye azt akarja, hogy hát figyelj, fölmész reggel, végigpörgeted, és akkor wow, ezt csináltam, azt csináltam, király volt, meg izé, meg nem tudom én, épít vagyunk, nem tudom.
1: Megszólítva érzed magad, illetve úgy érzed, beleláthatsz az ő életébe.
4: Igen, ez jó dolog, nekem is egy jó érzés volt például, hogy Salgó Tanyában ott volt anno a volt miniszterelnök úr Orbán Viktor, és tudom, hogy én ott ugyanúgy a főtéren ott voltam, és sétáltam, és ott ültem a padon, és tudtam, hogy ő is azokat a köveket koptatta, és nekem ez egy jó érzés volt.
0: De éppen ez nem veszel valamit egyébként egy ilyen közjogi méltóságnak?
1: Hát az eleganciájából talán veszik.
0: Okay, tehát egy picit azért, tehát hogy oké, hogy a népgyermeke, de én...
4: Nem, mert azonosul veled.
0: Okay. Igen, de én meg elvárom azt, hogy valahogy értitek, tehát egy királynő is, most lehet, hogy hülye példa, de egy királynő is királynő, mondjuk az angoloknál, és hogy nem megy be. Te értitek, hogy mire gondolok?
1: De ő különösen nem. Tehát a királynő azért az
0: de szerintem... De hogyha egy miniszterelnök is érted, akkor majd hát az mégiscsak.
4: Figyelj, egy miniszterelnök attól jó, és attól tudja maga mellé állítani az embereket, és attól tud közel kerülni, ha azonosul a hétköznapi
0: ezt most
4: ember.
0: Mondtad már harmadszor, de én meg pont mondom, hogy gyakorlatilag itt meg az van, hogy nekem meg elveszíti azt a fajta közjogi méltóság. Mit akartam mondani?
1: Na, mit mondasz?
3: Ez nem csak egy kapcsolódó történet, hogy az, hogy egy nő hogy reagál férfi dolgokra, és miniszterelnök. Nem akarom bántani egyébként, de azt hittem, hogy át lesz majd írva az például a miniszterelnökünk Magyar Péternek az Insta oldalán az, hogy Magyar Péter official the man.
0: Igen, és az ott van.
3: Az még ott van. Tehát olyannak,
1: mi fér bele, meg mi nem.
3: És most ezért akarom, most teljesen nem, itt most
0: okay.
3: Piszkosul nem akarok semmilyen politikát, mert ez nem is az. Tehát az kell? Az hogy fér bele, gyerekek? Most női szemmel, hogy oda van írva, hogy the man. Mi van, emberek?
0: Igen. Mert erről beszélek.
3: Magyar Péter official a férfi. What is this?
0: Igen, én erről beszélek, hogy mi az, ami még egyébként belefér, meg minden, értitek? Tehát, hogy az ausztrál miniszterelnök is, hogy akkor, na, akkor ezt most elmondhatja, hogy szúrná Kylie-t.
3: Igen, de ennek is van egy, ennek milyen utalása van, milyen hangja, milyen hátsó értelmezhetősége van ennek az Insta oldalnévnek, őszintén.
0: Oké, okay,
3: milyen
0: mondom,
3: hülyeség,
0: hogy...
3: és kb. Ugyanaz,
0: és hány ilyen
3: ott
0: lehet
3: járunk körbe, ugyanazt a témánál
0: és
3: járunk
0: hány
3: körbe.
0: Lehet? Hány ilyen lehet, mert hogy ki tudja, hogy a többi országban egyébként, vagy az EP-ben, tehát hogy mennek ezek, hogy ki, de, hogy értitek, hogy így az egész már ilyen az
3: nagyon
0: istára, meg az
3: nagyon
0: mennek,
3: massza.
0: És akkor live-ba itt vagy. És akkor én kezdve bedob egy ilyet, hogy akkor na, igen, ezt csinálnám a Kylie Minogue-gal. Na,
3: az előbb ezt meg lehoztad a közre, tehát lehoztad az utcára.
0: Igen,
3: és az is érdekes.
0: Mondani, hogy akkor még ezen kicsit még foglalkozunk. dolgozunk, tehát hogy ha én mondok mondjuk egy beszélgetünk erről, és mondjuk nem tudom én éppen három csajt itt megemlítünk, és mondjuk mindenki ismeri ezt a három csajt, és mondjuk lehet, hogy a Váciak vagy Balassagyarmatiak, és akkor mi választulunk, kész egy, mondjuk az egyik az a Nóri. És ilyentől kezdve...
1: Kedvesek vagytok, ezt most egyelőre még így veszem, és figyelem.
0: Akkor
1: ilyet,
0: és akkor elmondjuk ezt a hármat, hogy mi mind a hármat csinálnánk a Nórival, akkor ez neked, hogy mondjam, legyezné a hiúságodat, tehát, hogy wow, azért, vagy pedig ez számodra már kellemetlen lenne.
1: Kellemetlen lenne, igen. Tehát én... Nem tudom, én az ilyesfajta elismerést végképp nem hiúságlegyezésnek veszem. Pont ahogy kezdted is, a füttyögést se, azt se, hogyha ne adj Isten egy építkezésről, pont a lányom mesélte Budapesten, hogy X helyen, ahol lakik, ott régóta újítanak van, és mondta, hogy anya ordinári, tehát hogy azt csak örülne, ha csak füttyögnének, tehát hogy ő már nagyjából úgy van, hogy nem kell félteni őt se, hogy egy boxkesztyűvel megy, és bevernek.
0: Jó, az már egy másik, hogy akkor utána dordibálok meg, hogy mit csinálnék.
3: Igen, sportot, igen,
0: nem erről igen, beszélünk, igen, hanem hogy arról, hogy egy mondjuk.
1: Igen. Ma mondtam, hogy a fütty az még beleférhet, nem esik jól, tehát hogy én abszolút...
0: De mi zavar benne?
1: Azt, hogy valószínű hozzátársítom azt, amit én tovább gondolok. Tehát, hogyha már így kérdezed, mert bőven lehet egy olyan, hogy tényleg nem akarsz rosszat, és mondjuk egy mit tudom én, ezzel próbálod kifejezni, hogy hú, de jól néz ki az a nő, vagy nem tudom én, de én ezt kicsit közönségesnek tartom, ezt a fajta megnyilvánulást, hogy füttyögés.
0: És oda megyek hozzád, és azt mondom, tök ismeretlenül, hogy te nagyon szép vagy.
1: Figyelj, ez sokkal jobb. Igen. De ha mondjuk így, hogy figyelj, tök jól nézel ki, vagy tök, mit tudom én valamit.
4: Az a bajom az a mai világgal, hogy ha egy hölgyet, mondjuk udvariasságból előrengetsz az ajtónál, akkor ő már arra fog gondolni, hogy te biztos meg akarod nézni hátulról a fenekét.
1: Ez még a jobbik eset. Tehát nyilván nem mondom egyébként, hogy a nem létező kézi fegyveremen nem lenne rajta a kezem mindeközben, mert azért nyilván az emberben benne van szerintem manapság.
0: Értem, azért mondom.
1: Feltételezhető.
0: Jó, beszélünk akkor még erről egy kicsit. Jó, mert hogy az kitunk belőle egy-két dolgot még boncolni, úgyhogy várjuk akár a hallgatói hozzászólásokat is a Viberen 0-35-66-22-62.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
7: Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Kulcsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést.
5: Időjárás.
6: Időjárás.
7: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
6: Közlekedés.
5: Közlekedés.
7: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk még, és megfordítjuk a kérdést még, hogy a nők, azok mondjuk miért nem füttyentenek utánunk? Ha?
1: Én pont ezen gondolkodtam, hogy én nem tapasztaltam még azt, hogy nők mondjuk egy, főleg így mondjuk csoportosulóban már nevető, akkor
0: oda
1: jön, egy picit.
0: Oda megy hozzád egy nő a lagziban, hogy Norbi, de szép vagy.
2: Ha tetszik nekik egy pasi.
1: Teljesen elképzelhető.
3: Jó, megmondod, hogy kocsincsom még egyet.
1: Nő nyilván egészen másképp adja tudtára szerintem az adott kiszemelt prédának.
2: Kiszemez veled, Norbi, hogy mi?
3: Hát az, szerintem az már picit lejárt lemez, de ügyesebb.
1: Van pár történet, amit lehet tapasztalni, gondolom.
2: Júri, hogy hoznád a tudomásomra, hogy én tetszem neked, például egy idegen helyen?
0: Na? Én egyet füttyentek, hogy...
2: Igen. Hogy a Nórinak jó illata van, kedves a hangja, meg milyen kizé... Nem tudom, mert hallom, hogy valakivel beszél, de mondjuk Nóri, te hogy hoznád az én tudomásomra, hogy én bejövök neked?
3: Nagyon jó a kérdés egyébként. Jó kérdés. Én kimondottan nem vagyok egy pasizós figura, meg sose tetszenék. Voltam.
2: És mindenáron azt mondanád, hogy meg akarsz ismerni.
1: Nagyon nehéz kérdést tettél fel. Nórit elég jól ismerem, hát elég régóta, az az igazság, és most próbálom összeszedni az emlékeim hogy között azokat a helyzeteket, amikor ő ebbe beleesetett, nem találom.
3: Figyelj, most várjál, valamit így magamra próbálok.
0: Az a lényeg tényleg, hogy milyen eszköztárkészlettel van a csajoknak, meg van ugye a férfiaknak. Tehát
1: ez a fő különbség most.
0: Igen, akkor. Mondjuk olyan sem fordult elő, hogy mondjuk érted, nem tudom, megy a drinking a csajokkal, és akkor nem tudom, én hozza a pincérfiú, és akkor wow, csibészke, nem tudom, érted, mire gondolok?
3: Értem. Annyira nem jellemző, de nyilván az, hogy összevihogunk, vagy, tehát nem akarom azt mondani, hogy nagyon kevés a jó csávó, mert ez hülyeség, de hogy
1: stúdiós van velük.
3: Természetes, tehát a jelenlévők mindig kivételek. Tudjátok, fiúk, szia fiúk, yeah. Na jó, hogy Sanyi, visszatérve a kérdésedre, mondjuk legyen az, hogy valahol iszogatás van, nem tudom én szerintem megkökkentően hülyeséggel, tehát én vagy oda röhögnék, vagy
2: tehát jeleznéd valahogy.
3: Oda menni, figyelj, mit tudom én, iszok, szeretem a pálinkát, vagy ígyunk egyet, vagy valamit, tehát érted, hogy valami ilyesmivel.
1: Oda máshogy érezne, főleg mikor utána jó hátba vágnál.
0: Nem, bevállalná, szerintem bevállalná.
2: Pálinkára meghalna. És többet nem.
3: Nem bírod a pálinkát?
2: Nem is iszom alkoholt.
1: Látod, itt a baj. Ennyi, Sanyi, mit akarsz te nórítom őszintén?
0: Elbuktam.
2: Őszítettem mindent.
1: Hagyjam a lógba, Vászka, hülye vagy.
0: Na, jó van, azért mondom, érdekes volt szerintem ez, és még lehet, hogy ez elő fog jönni témaként, mármint az, hogy mit lehet meg innen, mert nem beszélgetünk még arról mondjuk, hogy Amerikában, hogyha rád nézek, úgy akkor már beperelhess.
1: Nem is kevés.
0: Tehát, hogyha azt mondom, hogy milyen szép a cipőd, akkor az még megengedhető, de
3: talán. Nem biztos, mert én ha úgy láttam azt, hogy a szemeddel televet kőztettél, akkor azt rád
0: bizonyítom. Hogy, meg ugye ez azért mondjuk a nagyobb beosztású emberek, mit kényes. Szabad és mit nem nekünk mondani.
3: Fú, egyébként nagyon gáz, nagyon, de én már csak ilyenekért sem vállalnám, vagy vállalnék ilyen magasabb vezető beosztásokat, mert szerintem ez már annyira vizé.
1: Múltkor csak DJ-ztem egy céges rendezvényen, ahonnan a cégnek egy polgármester ismerős, egy hölgy volt a vendég, és csináltam volna egy kis videót, valami hangulat videót, látta a hölgy, hogy én ezt csinálom, és akkor utána ugye, hogy figyelj, ezt most nem szeretném, én tudom, hogy nincs itt semmi, én polgármester vagyok, most amúgy is hullanak a polgármesterek, az, hogy nehogy valami bajom legyen ebből. Tehát
0: nem engedheti el magát egy polgármester egy esküvőn, és látod, egy lagzén is sem.
1: Sehol se nem. Például itt is. És nem volt tényleg nem bízna semmi. Egy jó táncolós történet volt, amit...
3: Tehát, hogy még semmi gáz, semmi
1: no,
3: volt.
1: Se piásság, se alpárizság, csak egy igazán jól mulató kis társaság.
0: Ez jó lesz még az a
1: De téma. Milyen érdekes, nem, hogy egy ilyen szinten is kb. Ugyanaz az elv dolog. dolgozik és működik.
0: Igen, hogy erre figyelniük kell. Ugyanakkor meg ettől kevésbé kell már figyelni, hogyha az influencer kormányzást nézzük meg, azt, hogy milyen szövegezések mennek, meg ki hogy mit
1: igen,
0: mond.
1: Igen, csak ugye megint van egy X mérce. Tehát van, akinek van akitől ezt a rémbagánynak és nagyon odamondónak és megváltósnak veszik, másnak beletörhet a karrierje adott esetben. Tehát nem ugyanaz a megítélése mondjuk annak az influencer-iskedésnek, és nem ugyanez egy ártatlan videónak, vagy egy ilyen mondatnak, valahol valamikor, és azt mondjuk oda tesz.
0: Úgyhogy gondolom, mindenki figyeljen arra, hogy mit mond. Jó? A következő két órában.
3: Mikább füstjögjél, jó?
0: Na, jó, megyünk a zenékkel tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humán

0: ifjúsági vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jó okkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lány. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
5: Júliusban a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Jogsértő volt a váci polgármester Tiszapárt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tiszapárt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítást. A valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani. Miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es, 80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlethalálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzá hozzátette. További turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A Kreml először ismerte el hivatalosan, hogy az Ukrajnában zajló harcok már nem egyszerűen különleges katonai műveletnek, hanem háborúnak tekinthetők. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő egy svájci lapnak adott interjúban beszélt erről. Oroszországgal szemben nem csak a kijevi rezsim, hanem az Egyesült Államok és több európai ország is harcban áll, mert fegyverekkel támogatja Kijevet, és a harcok folytatására provokálja az ukrán vezetést. Ez már nem művelet, hanem teljes körű háború, használta a nyugaton már évek óta ismert kifejezést.
7: Időjárás.
9: Időjárás.
8: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
12: Közlekedés.
13: Közlekedés.
8: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
15: És most indítjuk a napot. Start menü.
14: Start menü.
15: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
14: Nagyot szól.
16: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, ragyogunk. Nórika, jó reggelt, néked
17: jó
16: is.
17: Jó reggelt, szia fiú.
16: Nórika.
18: Hello.
16: Sziasztok. Sanyika.
19: Itt vagy. Szép jó reggel, sziasztok, ciao, ciao.
16: Na, gyerekek, a témánk, amelyet már reggel elmondtunk, a következő lesz. Megye? Vagy nem megye? Vármegye?
17: Vagy
16: sima
17: nem
16: megye?
17: Vármegye.
16: Vagy mi legyen, gyerekek? Na, mert hogy ugye Nógrád vármegyéből Nógrád megye lesz, Pest vármegyéből Pest megye lesz, és azért beszélgetünk erről, miközben Frodo-ék is elindulnak, ahogy lehet hallani.
17: Frodo mit mondana?
16: Ott megye van.
17: Ott megye van.
18: Csak hogy tudjuk, Ádámonnak, hogy a muzsika honnan szól, mert lehet...
16: Gyűrűk urában, ugye, amikor mutatják a megyét, akkor, hogy Frodo-ék laknak, igen, ott megye. Ott megye van. Igen.
18: Nekünk is kéne minden megyének egy jó zene, nem?
16: Egy jó zene.
18: Az volt itt
17: tavaly. Tényleg.
18: Miért nincsen megyeindú, megyehimnusz?
16: Megyehimnusz?
17: Én ezt megadom.
18: Köszönöm.
17: Na. Apuka, vedd magadra.
18: Védessük le.
17: Jó, jó. De csináld is
18: meg. Ádám megéri a dalt. Én a szövegek.
17: Nagyon jó.
16: Igen.
17: Én meg meghallgatom.
16: Olyan jó lesz. Na, ugye erről szólnak most a hírek, és ezzel foglalkozunk mi is ezzel, hogy akkor Nógrád megyéből Nógrád vármegye lett, majd Nógrád vármegyéből most megint elveg Nógrád megye lesz, mert hogy ugye benne van ugye az alaptörvény 17. módosításában, hogy ugye a vármegyékből ismét megyék lesznek. Azt lehet tudni egyébként, hogy nincsenek meg már a táblák, ugye? Azokat felhasználták másra, tehát a régi...
17: De mi ledarálták azt?
16: Nem, hogy más fújtak rá, és akkor máshogy használják. Ja, tehát, hogy mit tudom, hogy újra hasznosították más.
19: Mikor tényleg átfestették magyarul? Lehet tudni?
16: Micsoda?
19: Hogy mikortól állhat vissza az, hogy megyék vannak, és nem vár megyék.
16: Szerintem most lehet, mert el is foglalják, mert elfogadták.
18: Ezek után.
16: Az alatt, mindegy, ugye ez hamarosan ez meg lesz, és hogy arról szóltak hírek, hogy akkor 50 millió forint környéke lesz a gyártása, vagy valami ilyesmi.
18: 50 millió az elég kevésnek
16: tűnik. És akkor emellett ugye egy megyére, 50 millió, nem is tudom pontosan, hogy hogy van, és az intézkedés az 557 millió forintba fog kerülni a mostani átnevezések, tehát ugye ebben intézmény cseréktől kezdve minden, így pluszban. És ugye megy a próba, a kontra, mi erről beszélgettünk egyébként korábban a Norbival is, meg a Sanyival is, hogy akkor, hogy ez a vármegyesség ez hogy van, és most ebben a vármegyéből, ugye Pest vármegyéből, meg itt nálunk Nógrád vármegyéből is, hát ugye hány megyetábla van nálunk, nem is tudom.
18: 19 hát biztos?
16: Sok. Hát mint úgy, hogy nálunk, itt, mondjuk a Nógrád vármegyében.
17: A földrajz tudás.
16: De lehet, hogy 19 helyen jön. Nem hiszem.
19: Nem, mert 19 megye van, ugye? És akkor hát, ahonnan be tudsz lépni a megyébe, ott mindenhol van vármegye.
16: Nem mondod, csak azt mondjuk, hogy nálunk mennyi van, mondjuk Nógrád vármegyében.
18: Hát átlagoljunk.
16: Hát egy 10 van nálunk.
19: Minimum. Biztos, Vácnál biztos.
17: Legalább.
18: Minimum.
17: Legalább. Sőt, egy csomószor ott a folyótábláknál is ott. De mindegy, szóval szerintem jó sok van belőlük.
18: Szerintem egy 2-300 táblát biztos jelent ott. Na, és de ugye, csak
16: valaki azt mondja, ugye Magyar Péter azt mondta, tegyünk rá szívet a várra, valaki azt írja, hogy csak a vármegye jelet kell rátenni a várra, és el fog tűnni, illetve még a kétfartú kutyapárt is azt mondta, hogy mivel tartoznak egy csomó pénzzel, ugye elhebdálták a választási lovettát, ezért ők ezt bevállalják, hogy megcsinálják, és akkor tudják, hogy törleszted, igen.
18: De jó fej.
16: Lényeg, hogy akkor mi legyen ezzel, erről beszélgetünk majd mindjárt a Meg a slágerek után.

0: vármegye, Pest vármegye, hogy csak a mi kis szűkebb hazánkról beszélgessünk, ugye erről kezdtünk egy misi picit csacsogni, mert hogy annól, mikor bejött az ispán, vagy a főispán, meg a vármegye, akkor ezt azért nem hagytuk szó nélkül annó, és azért most, hogy ebből a vármegyből megint megye lesz, hát ezt sem hagyjuk szó nélkül. Na jó, talán kezdjük ugye tényleg azzal, hogy itt több száz, 500-600 millió forintok, vagy még több is az, amiről szól egyébként a váma, és összesen 180 törvényben kell átírni a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra, ugye ezt tartalmazza, hogy az alaptörvény módosításának ugye 17. fordulójában, és ugye mentek a próbán a kontrák, nagyon sokan azt mondják, hogy tök jó, és azért vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy például Nógrád vármegye, és hát akkor persze Nógrád vármegye, azért ez egy történelmi történet, hagyjuk így is kész, meg egyébként is minek kell ebbe belenyúlni a Tiszának, a kormánynak, mert hogy úgyis egy csomó pénz, másra kéne ezt egyébként most költeni.
1: Ebben is van igazság.
0: Na, mondja Sanyika akkor.
1: Mert én akkor is, mert mondom, butaságnak tartottam, és szerintem a legelhibázottabb döntése volt a Fidesz kormánynak, hogy egyáltalán benevezték ezt az ispánokat, meg a átnevezéseket, hogy behozták, hogy akkor most már vármegyék legyen. Nem kellett volna ebbe belenyúlni, nem kellett volna ezzel foglalkozni. Akkor sem került volna pénzbe, meg akkor most mondhatom azt, hogy a Tisza kormánynak sem kellene már legfeljebb hozzányúlnia, mert ez külön plusz pénz lesz. Én azt gondolom, hogy ezeket az összegeket akár, ha ők mindenben most ugye ócsárolják meg bántják az előző kormányt, hogy mekkora pénzeket szórtak el, és mire szórták el a pénzeket, akkor, bocsánat, ez is egy pénzszórás, hogy most akkor vissza akarják vinni megyékre. Ez is, higgyétek el, nagyon sok pénzbe fog kerülni újra a táblák legyártása, kihelyezése. Ez, akkor megint ott vagyunk az a csöberből vödörbe. Tehát mondunk valamit valakire, aztán ugyanazt a hibát
0: akkor
1: is.
0: Akkor ez hülyeség volt, de akkor maradjon így.
1: Ha már egyszer megtörtént, akkor most már maradjon vármegye. Nekem is jobb volt az, hogy megye, tehát hogy Pest megye, Nógrád megye, és mit tudom én, Borsod megye, akármi. Nekem is nyilván jobban tetszett az, de ha már egyszer elfogadták akkor, hogy mondjuk Nógrád vármegye, akkor maradjon így, ne kelljen újabb pénzt kiadni ezért. Ezt az összeget akkor, ha akkora hiánnyal vették ők át, amekkorával mondják, aztán nyilván ezt én nem tudom, mert nem látok bele ebbe a dologba, akkor meg ne szórják már el ilyenre a pénzt.
2: Ha? Abszolút, én is ezt gondolom egyébként, viszont pont Ádám, te említettél valami alternatív tök jó ötleteket, hogy hogyan is lehetne
0: merít. Hát, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy amikor jössz be mondjuk Szendehelynél, vagy mész Szendehelyre át ugye Pest vármegyébe, akkor ugye a Pest megvan, és akkor a várra, ő azt mondta, tegyünk oda egy szívecskét.
2: Szívecskét?
0: Tehát ő azt mondta, hogy legyen egy szívecske, vagy pedig olyat is láttam, hogy akkor a vár, mint a vármegyének ugye a címere, akkor az kerüljön a várhelyére, és azt úgy takarják el, vagy nem tudom, talán a két vagy kutyapárték akartak mikor valamit ledolgozni a büntibe. Tehát, hogy ne cseréljék a táblákat, hanem jó, valami
2: alternatív módon lehetne megoldani, hogy minél kisebb költségvetéssel, és akkor vissza lehetne, bár tudom, hogy az is mondjuk egy törvény, vagy CD-oktár, hogy mindenhol is átérni túlva.
0: Hát, de most az, hogy fogsz egy szívet és azt rárakod, akkor ez is ehhez majd jogszabályt kell módosítani, de hogy azért az ilyen kevesebb fog kerülni, mint hogy legyártod a táblákat.
2: Én abszolút amellett lennék, hogy minél kisebb költséggel valahogy.
3: Én nem látom ennek az egésznek. Tehát maga az, hogy annak idején ezt meghozta az előző kormány szerintem, hogy a megyéből vármegyék lettek, ez egyfajta valamilyen szinte mégiscsak súlytalan dolog volt, hiszen lényegében nem változott a közigazgatásban ezáltal szerintem semmi. Ez egyfajta gesztusnak éreztem én akkor, amikor beszéltünk róla, egy ilyen kellemes, kedves kis kacsintásnak, ami mondjuk valószínűleg nagyon kupasz pénzbe került.
2: Hát, kicsit drága.
3: Okay, de annak tűnt a múlt felé valami olyan, egyfajta hülyén hangzik, de én úgy értelmeztem, hogy ez egyfajta tiszteletadás egy magyar történelem előtt. Most, hogy bármilyen módon is, de én így értettem. Tudtam értelmezni. Most, hogy ezt most itt visszacsinálják, ez pont arról szól szerintem, hogy egy csomó mindent divatos, meg egy kicsit trendi magyar történelemből nem feltétlenül elfogadni, megemlegetni, helyén tisztelni, kezelni, tisztán bizonyos táborról látni elég objektíven, és akkor ez nagyon szimpatikusnak tűnik most azt mondani, hogy akkor itt most ezeket a történelmiesen hangzóba történelmi

0: módon hangzó és ezekkel jelzett dolgokat is megszüntetni és visszarántani. Kerüljen ez bármennyibe. Tegyük hozzá, Sanyi, hogy ez nyilván töredéke lesz azoknak a pénzeknek, amiket valaha bármire is egyébként elugráltak. Tehát azért az ne legyünk eltévedve a mértékek tekintetében. Nem kevés pénz, de messze nem annyi, mint amit ugrál. Soha ebben a büdös életben nem fogjuk ezen a szinten megtudni, hogy mi a sok és mi a kevés.
1: Ebben egyetértünk.
0: Tehát ebbe fölösleges így belemászni egyébként. Az meg különösen furcsa, hogy az előbb, hogy a Ádi olvastad, hogy az ispánok, főispánok, mint olyanok, én azt gondoltam, hogy ezzel meg is szűnnek ezek a pozíciók, ehhez képest csak át lesznek nevezve közigazgatási.
2: Hát kormány megbízott, korábban
3: volt. Hát vissza nevezem.
0: Oké. Tehát tulajdonképpen mi is történt most itt?
2: Mm-hmm. Nem tudom, figyeljetek.
0: Szerinted?
2: Én szerintem ezt korábban kellett volna megtenni eleve, én azt mondom. Tehát, de ez nyilván mondjuk az MDF kormánynak nem volt az első gondolata. Vármennyire. Ugye?
3: Jó, tehát, hogyha
2: van egy rendszerváltásod 90-ben, akkor ugye mert, hogy a komcsik hozták be ezt 49-ben, tehát addig ugye 1000 évig ez Vármegye volt. Tehát, hogyha 90-ben ezt meglépik, mondjuk az MDF, az Antal kormány, akkor szerintem az ég ott a világon senkit nem zavarna
1: van,
2: most.
1: Az elfogadott.
2: Azt, hogy Vármegyéről beszélünk. Én ugye, mint médiában dolgozó ember, vagy akár mondjuk, tehát hírszerke tudósító, nekem kötelező volt, tehát hogy én, tehát olyan nincsen, hogy nekem ez nem jön a számra, hogyha dolgozok és cikket írok, mert nem fogom a, tehát értitek, tehát hogy nem lehet nem így hívni, mert ez neki neve, ha tetszik, ha nem értök ezbe, tehát akkor Nógrád Vármegye, de a közbeszédben soha nem jött rá a számra azt, hogy Nógrád megye. Olyan érdekes az, hogy itt a Civitas Fortissima téren például ezt az épületet itt mögöttünk, ezt hogy is szoktuk hívni?
0: Megyeház.
2: Vármegyeházának.
3: Szerintem életemben egyszer sem mondtam Vármegyeházának.
0: Én feles vagyok, most is azt mondtam, hogy megyeházad, de Ádinak teljesen igazam.
2: Tehát ezt Vármegyeházának szoktuk mondani.
0: Úgy is van hírva már mióta.
2: Igen, tehát hogy azért érdekes az, hogy például erre meg simán rááll a nyelven, hogy akkor a Vármegyeháza dísztermében volt egyébként a program.
0: Igen, ezért gondoltam azt, hogy az Orbán kormánynak ez egyfajta gesztusa volt, egy elkésett gesztusa volt szerintem. Arra, igen. Aminek mondjuk egyébként nagyon jogosan akkor kellett volna megtörténni.
2: Akkor legyen akkor rendszerváltás, akkor gyakorlatilag kész, ennyi. Tehát én mondjuk nem piszkálnám, mert a lőtöri kutyát nem érdekli, tehát hogy szerintem a nép az úgyis Nógrád megyének, meg Pest megyének fogja hívni.
0: Nekem a Kis-Árpád még ma is bajcsi.
2: Igen, tehát az, hogy de ma lesz egy olyan generáció, majd, ugye, mint a komcsiknál is, lett egy olyan generáció, aki ugye, tehát ott is ugye Vármegye volt, és a Vármegyéből megyék lettek, tehát hogy ugye addig Vármegyének hívta a nép a Vármegyét, aztán pedig ugye megyét megyének hívta. Ott is volt egy váltás, gondolom. Tehát csak is felült egy generáció, akinek egyébként a megye már a megye, mert ugye az van benne, úgy írod, oda van rakva a névletáblákra, épületekre, stb., akkor már az már elve neked megye.
1: Igen.
2: Tehát, hogy
1: igen,
2: ha itt hagytuk volna, akkor lett volna a következő generációknak egyébként már a Vármegye beszélt nyelvben szerintem.
0: Kéztém.
2: Az marad Vármegye, mert a Vármegyeházad is termében vagy, és kész, ennyi. Tehát ugye így hagyták volna.
3: Igen, csak ugye ebben meg már pont az a csúnya, hogy valószínűleg az egy, biztos, hogy az egyik kormány a másikkal harcol, itt már nem rólad van szó, nem a történelemről van szó, nem a...
1: Úgy neki legyen igaza.
3: Na, és nekem ebbe ez a nem szimpatikus végképp, hogy akkor most igen, csinálok.
2: Szerintem a döntésre nem volt gond, azt hiszem rossz kor volt. De szerintem mikor hozták ezt a 23, vagy mikor? Tehát amikor már azért így...
3: Ez nem olyan rég.
2: 23. Akkor már azért nyilván benne volt az emberek bögyébe az akkori kormány, és bármit csináltak, akkor mi a feudális izé, nincs is várunk, meg nem tudom mi. Hogyha ezt mondjuk mondom, a 90-es években hozzák, akkor szerintem ez az ég a világon nincsen semmi gond, mert hogy ez egy olyan szép törvényalkotta példa lenne arra, hogy akkor igen, mondjuk ilyen szempontból is a kommunistákat, meg az elnyomó kommunista hatalmat gyakorlatilag így is megszüntetjük, meg eltüntetjük a föld színéről
0: például. Akkor átöltem arra, hogy a gyerekek nézzegetek egy utazás sos izé kapcsán volt, és feldobta a Szingapurt, és megnéztem Szingapur történetét. 1965 óta, a függetlenségük kivívása óta angol gyarmat volt, ugye, Szingapur. Egyetlen egy család uralja a hatalmat. Egyetlen egy család 65 óta. Nagyon jól vannak, és oda van írva, hogy az egyetlen ország, ahol liberális politika nélküli liberális gazdaságot valósítottak, meg mindenki fütyül, röhög, senki nem érdekel semmi, és olyan úgy vannak,
2: olyan hogy szépek majd, és boldogok.
0: Ja, majd nézzünk majd vagy két képet, hogy mennyire nyomorognak ebben a hangulatban ezek az emberek.
2: Na mindegy. Még beszélünk kicsit róla, akinek van hozzá szólása, az ne tartsa vissza magában.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Jogsértő volt a váci polgármester Tisza párt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítás a valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani. Miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es 80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlethalálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A Kreml először ismerte el hivatalosan, hogy az Ukrajnában zajló harcok már nem egyszerűen különleges katonai műveletnek, hanem háborúnak tekinthetők. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő egy svájci lapnak adott interjúban beszélt erről. Oroszországgal szemben nem csak a kijevi rezsim, hanem az Egyesült Államok és több európai ország is harcban áll, mert fegyverekkel támogatja Kijevet, és a harcok folytatására provokálja az ukrán vezetést. Ez már nem művelet, hanem teljes körű háború, használta a nyugaton már évek óta ismert kifejezést.
4: Időjárás.
5: Időjárás.
6: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
5: Közlekedés.
4: Közlekedés.
6: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Nógrád megye, vagy Nógrád vármegye, Pest megye, vagy Pest vármegye, ez itt a kérdés, és hát ugye eldőlt, hogy ez az egész ez visszaverze lesz, és hogy akkor maradunk Nógrád megye, meg Pest megye. Ugye ezt kezdtük el mondani az előzőkben. Viszont egy dologban azt adom, amit mondtatok, egy dolgot azt tényleg már, hogy én még itt a zárszóként, hogy azért a főispánt azt már nem, azt nem léptem
1: mindennek
0: volna
1: van
0: meg.
1: Vége.
0: Tehát nincsen ezzel semmi gond. Nekem nem volt a Nógrád vármegyével különösebb gondom. Mondom úgy, hogy egyszerűen nem jött a számra. A következő generációnak már nyilván azt lesz, mert akkor nem ez kérdés azt, hogy akkor megye vagy vármegye. Persze. Tehát, hogy mint amikor 49-ben ugye a vármegyében megyet csináltak a kommunisták, de hogy ez a különösebb nem volt gondom, viszont a főispán az már nem jött a
1: de
0: számra.
1: De azt nem gondoljátok úgy, hogy én figyelj, nekem az simán megvan, mint hogy egy-egy olyan számnál, amit így vagy vele, hogy mit fogyasztott a zeneírója, vagy nem tudom én, hogy nekem ez simán olyan, hogy ezt már szerintem így még poénból tették oda, hogy ezt még letoljuk az emberek torkán, ezt a főispánt. Én nem akarom elhívni,
0: hogy ez komoly. Szabó Sanyit nagyon bírom, szerintem egy nagyon-nagyon jó arc, ugye ő volt, hogy a kormány megbízott, és ugye aztán, hogy főispán úr, gyerek, tehát értitek, nem hogy áll, nem áll rá az ember szája.
1: Na, azért, mert ez már tényleg mesefilm.
0: Meg a, nekem a másik sem, a várjatok, a Nógrád vármegyei szakérdési centrumnak is ugye a tetején, azt hiszem az is meg fogják majd szüntetni, a kancellár áll.
1: Mondom,
0: nekem, süsű, nekem, vagyunk, igen, nekem a Star Warsból a Valúrú főkancellár jut eszembe kapásból, tehát komolyan mondom, és így az sem. Tehát, hogy ezeket úgy ne, hagyjuk már. Tehát nekem ezek soha nem jöttek a számra, hogy akkor kancellár úr.
2: De ezek a átnevezéseken mindig az jut eszembe, hogyha megbeszélünk egy találkozót valahol Budapesten mondjuk, úgyis azt mondod, hogy nem, mondjuk a Szélkálmán tér, ugye most ez a neve. Igen. Nem azt fogod mondani, hogy találkozunk a Szélkálmán tér, na jó, akkor Moszkva téren találkozunk.
3: Hát ez addig van, amíg ahogy Ádi mondta, hát mikor, generációs kérdés.
0: Mikor lett ez Szélkálmán tér? Tehát én nem mondom azt, hogy Moszkva tér, hanem azt, hogy Szélkálmán tér. Tehát, hogy ez...
2: De bennünk a mai napig is.
0: Ma meg fogtok majd halni, és akkor ez nem lesz, aki mondja.
3: Hát ennyi.
0: Mit mondjak erre? Tehát, hogy igen, azok a generációk is azt meg fognak halni, akik Lenin lakótelepeztek Balassagyarmaton, és akkor marad majd a madács.
3: És lehet, hogy még én is, aki még mindig bajtyúzok. Előfordulhat, hogy még én se élek örökké.
0: Látjátok. Tehát, hogy ennyi.
1: Ha csak nem leszel vámpír.
3: Fura rá gondolni.
1: Mert ha lehet vámpír, akkor legyél. És akkor
3: van rá mód?
1: Van, mindenre van mód.
3: Neked van dolgod a vérekkel sokszor. Erről majd dumálunk.
1: Beszélünk róla.
0: Érdekes tép, hogy tényleg, nincs itt laboros, ha találta valami vámpíros vért.
3: Hát, szerinted.
0: Na, úgyhogy maradunk gyerekek megye, jó? És akkor, de ugyanakkor marad az, hogy Balassagyarmat, és akkor a volt vármegyeháza dísztermet. Tehát, hogy nem azt mondod, hogy megyeháza, hanem azt, hogy vármegyeházának hívod. Legalábbis szerintem, legalábbis én, nekem meg az jön a számról.
3: Érdekes.
0: Mert a megyeháza jön, akkor meg egyből a Salgótarján, meg a kommunizmus jut eszembe. Tehát ott volt, akkor átvitték tőlünk, és lett a megyeháza Salgótarjánban. Aha. Ugye?
3: Itt meg maradt vármegye.
0: Itt meg a vármegyeháza, itt meg volt vármegyeháza. Volt tehát azért vármegye. Mondom, igen, tehát nekem mindig vármegyeháza dísztermel.
1: Akkor
0: az,
1: szerintem jelezzünk, hogy ennyi kivétellel Balassagyarmaton maradjon vármegyeháza.
0: Vagy maradjon a vármegye, csak itt nálunk.
1: Nem,
0: jó, igen. Na, jó, menjünk tovább, és kitárgyaltuk, a zenékkel folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, cibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Misterigek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsoltband. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élményt. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
13: A szigetem, a népem nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
14: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
13: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lány, a népem vezetője.
14: Hogy hőssé válni?
13: Mentsük meg a világot!
15: Vajana!
14: Mi az? A fogam közé ment valami?
16: Júliusban a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Szendi Hajni.
18: Hírek.
17: Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indul. El. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyre. Állítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. lakosokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották a szel, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es 80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlethalálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Kulcsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bérelve a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
15: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
18: Időjárás.
2: Időjárás.
17: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
18: Közlekedés.
17: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
15: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megapon.
15: Nagyot szól.
19: 9 múlt 3 perccel jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Robogunk tovább, kedves hallgatók, ugye, Sanyikám?
20: Így van. Mondok egy ingyenes Viber számot, amit remélem, hogy írtok is nekünk. 0635662262. De ha ez nem lenne elég, akkor írja, üzenjetek nekünk. Üzenetrögzítős telefonszám 0635957957. És feltekerni a hangerőt, hiszen jönnek minden idők legnagyobb megoslágerei, és hamarosan pedig érkezik Varga Bíró Tamás.
19: Akivel, igen, 3 meghökkentő kutatáson fogunk majd beszélgetni.

0: A zenék után itt vagyunk, és kutatásunk Varga Bíró Tamással. Jó reggel!
1: Igen, jó kis szóvic majnok vagy. Jó reggel neked is, a kedves rádió hallgatóknak is. Megdöbbentő kutatásokról fogok értekezni. Jó. Nevesen három darab kutatás. A háromból egy elég ahhoz, hogy a világegyetemről és az emberi természetről felállított összes tézisünket porrá rombolja.
0: Jó, rendben. Jó, tehát, ez kell most ez, az én lelknyugalmam.
1: Neurobiológus csapat jött rá, három különböző neurobiológus csapat, Harvard, Stanford, Oxford, tehát nem buta gyerekek.
0: Roxford,
1: igen, és a igen. Science tudományos folyóiratban publikálták ezeket, ami a csúcs. Tehát a Science-nél nincs.
0: De oda te is beírsz bármit.
1: Nem jelentetik meg. Igen. Kék halálról volt a Science.
0: Azaz.
1: Igen.
0: Na jó.
1: Na, hát jöjjön az első. Hát kicsit át kell kalibrálnunk a jelenlegi tudásunkat a kézrátételes gyógyításról. Nagyon szájhúzogatva mondom én ezt, mert én ezekben amúgy
0: ez
1: nem hiszek.
0: Ez keleti, nem?
1: Ez a Reiki. Uh-huh. A Reiki. Egész pontosan, egész konkrétan a Reikit kutatták. Mert a tudomány mindent kutat. Tehát a tudománynak nincs olyan, hogy áltudomány, a tudomány az minden dolgot, ami emberi, megvizsgál. Lehet-e, mit tudom én, léggömbbel atomhasadást előidézni, ez egy viszonylag egyszerű kísérlet, szerint 5 perc alatt megállapítják az összet. Nem.
0: Igen?
1: Igen, kedves léggömbbel rendelkező gyerekek, igen. Vigyázzatok nagyon. Jó?
0: Hasadunk,
1: jó. Igen. A tanulmány, ez mind a 3-2026-os, tehát friss, még ropogós. Ez a tanulmány arról számol be, hogy a Reiki eredményeit vizsgálták egy 60 betegre kiterjedő vizsgálatban. Na most ezek a betegek egytől egyig lélegeztetőgépen voltak. Uh-huh. Tehát nem volt velük szemben semmiféle más interaktivitás, csupán a műszeres. Abszolút objektív. 30 beteg igazi Reiki kezelést kapott, 30 pedig áll Reiki kezelést kapott.
0: De mindegy. Oké, okay, igen.
1: Jó, oké.
0: Okay. Jó.
1: Az objektív paraméterek vizsgálatakor kiderült, hogy a Reiki csoportban szignifikánsan csökkent a betegek fájdalma, mert azt tudják mérni akkor is, ha tudod, uh-huh. nem, vagy tudatod, nem. Csökkent a betegek szorongás szintje, a szívritmus, a légzésszám és a diasztolés vérnyomás.
0: Tehát a per utáni. Igen.
1: Anyu vagy nagyi keze a homlokodon. Puszi, és már nem fáj. Jézus. Uh-huh. Tehát, hogy ugye több dolgok vannak földön és egen, Horáció, pontos Shakespeare, tehát nagyon nehéz, nekem erről nagyon nehéz beszélnem. De ha tudósok objektív vizsgálat tárgyává tették ezt, és ez az eredmény jött ki, akkor én nekem muszáj elfogadnom. Nem kell, hogy megértsem,
0: okay,
1: de nem mondhatom, hogy már nem hiszek benne.
0: Ezt nem tudok ez most érdemel még hozzászólni, mert én meg nem tudom azt, hogy akkor most mi a tipikus különbség akkor a Reiki meg az áll Reiki között. Tehát, hogy mit?
1: Hát ott fekszik
0: csoro lélegeztetőgépen, és akkor ráteszi az ember a kezét, és akkor ott van a keze, és akkor
1: nagyjából
0: Reiki.
1: Szerintem...
0: Ha még én megyek oda, és ráteszem a kezemet, akkor meg az most nem Reiki? Tehát, hogy érted,
1: nem, mert ezeket úgynevezett Reiki mesterek csinálják. Aha. Tehát az nagyjából szerintem az lehet a különbség, mint amikor egy

0: Ugyanis a tanulmány azt állítja, hogy a kvantumfizika mai állása szerint semmi sincs előre megírva, és nincsenek véletlenek. A kettő együtt létezik. De hogy lehetséges ez? Na kérem szépen, mit vizsgáltak? Hogy vizsgálták ezt kvantumfizikusok? Tehát nem jósok, tenyérjósok.
1: Oké, nem Budapest TV.
0: Vagy mit több Budapest TV, igen, vagy gerincgyógyítás élőben. Nem. Ezek a tudósok, fizikusok, szuperhideg hélium atomokról be tudták bizonyítani azt, hogy a kvantumtérben, ha az egyik atomot stimulálják, az azonnal hat a többi atomra is. Egy atom stimulációja rögtön elkezdett hatni a többire is. Uh-huh. Ez konyha nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy bebizonyították, hogy minden összefügg mindennel. Uh-huh. Tehát, hogy lehetséges az, hogy a mi elkülönülésünk csak egy illúzió, az, hogy te egy individuum vagy, és egyedüli létezőként megteremted a magad kozmoszát.
1: Igen.
0: Mert lehet, hogy valójában egy hatalmas hálózat részei vagyunk, amit még csak nem is úgy hívnak, hogy emberiség. Hm. Amit még csak nem is úgy hívnak, hogy föld, hanem a mindenség. Uh-huh. Ugye, ahogy költünk, a mindenséggel mérünk.
1: De szép!
0: És az várjál, hogy ez kb. Azt jelenti, még konyhább, még nyelvebbre lefordítva, hogy a modern tudományok egyik legfőbb bástyája, a kvantumfizika, most éppen az egyetemes tudat, vagy más néven az isteni lélek létezhetőségét vizsgálja. Uh-huh. A kvantumfizika.
1: Mint a Da Vinci kódban, mi?
0: Mint a Da Vinci
1: vagy
0: kódban.
1: Mi? Igen, nem, az másik.
0: Most van egy új könyve a csávónak, a titkok titka, a hasonlókat fejtegen, és egészen egyszerűen elkezdtünk olyan dolgokkal foglalkozni, amikről azt hittük, hogy kóklerség, még az UFO kutatás, meg mit tudom én most már, van, aki féreglyukakról beszél, hogy megnyílnak, bezárulnak, onnan, igen, jön ki valami, oda megy be valami, beszippant, stb. És az ember azt mondja, hogy hát basszus, én ezt nem hiszem el. De hát nem hitték volna el az ókorban az önjáró autókat.
1: Hát persze.
0: A mobiltelefont nem.
1: Igen, nem frissítünk közben.
0: Frissítünk közben, igen, mert fontos, hogy frissek maradjunk.
1: Kijött VBT laptopjára egy felirat, hogy vedd meg a Windows!
0: És akkor van egy ilyen nem veszem meg, és szállj le róla mikon. Én arra rákattintok, és akkor
1: és
0: megmagyom.
1: Minden fekete.
0: Na, az utolsó.
1: Jó.
0: Ez eddig odavágós volt, ugye?
1: Igen.
0: Na. A tanuláshoz az agyunkat használjuk. Ugye ezt mindenki tudja.
1: Igen.
0: És lehet, hogy mind tévedünk.
1: Mert? Hát, mit használnánk?
0: Megkészült egy tanulmány. És ez úgy tűnik, hogy bebizonyította, hogy a komplex asszociatív tanuláshoz nincs feltétlen szükségünk az idegrendszerünkre. Uh-huh. Nem az agyunkra, az egész idegrendszerünkre. A Stentor Kyrulleus nevű trombita alakú egysejtű ugyanis, uh-huh, két furcsa dolog van, hogy rettentő gyorsan is jól tud regenerálódni, ez az egyik, a másik, hogy tényleg trombita alakja van. Ez az egysejtű képes az asszociatív tanulásra. A probléma csak az, hogy egyáltalán nincs idegrendszere. Uh-huh. Úgy tanul, hogy nincs idegrendszere. A kutatók a kísérletben a klasszikus pavlovi kondicionálást használták.
1: Igen.
0: Tudod, kutya, csengő, kaja. Csak a csengő, megindul a nyálelválasztás, és úgy tűnik, hogy ez az egysejtű képes egy ingert egy másik ingerrel társítani. Mondtam még egyszer, úgyhogy nincs idegrendszere. Uh-huh. Nincs idegrendszere. Se központi, se semmilyen idegrendszere nincsen. Márpedig akkor ez gyökereiben változtatja meg a tanulásról és magáról a tudatról alkotott elképzeléseinket. Mert hogyha a tudat egy alapvető létező, ami önmagában létezik, és már a legprimitívebb formában, a trombita alakú egysejtűben is jelen van, akkor az azt jelent,

0: Eti, hogy mi emberek és minden élőlény ebből a tudatból táplálkozunk.
1: De akkor valami mégis egy kellett idegrendszer a számunkra, nem?
0: Nem tudjuk, hogy hogyan táplálkozunk. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy van egy egyetemes tudat, és mi annak a vevőegységei vagyunk. Minden élőlény. De azt nem tudjuk, hogy hogyan. Tehát a tudomány mai állása szerint nem tudjuk, hogy hogyan, amennyiben ez igaz, és ugye nyilván okay. Ez még nagyobb bizonyításra szorul, de a tény az tény. Van egy olyan élőlény a Földön, ami képes egy ingert egy másik ingerhez társítani, és még idegrendszere sincs.
1: Ezen még morfondírozunk majd, jó?
0: Morfondírozunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották a szel, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlethalálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Kulcsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyírjesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: Passziánsz.
1: Nincs sok hátra már, úgyhogy véget ért a műsorunk, kedves hallgatók. Köszönjük szépen a mai fülelmet is. 2516, Nóri.
2: 16, jó.
3: Na, jó? Ez jó szám?
2: Ez olyan...
4: Okay.
2: Elmegy. Olyan semmilyen.
3: Tényleg?
2: Nem rossz.
3: Rosszabb ne legyen.
2: Rosszabb.
3: Erre szoktuk mondani. Nem, rossz a jó, nem ilyen, de...
1: Rosszabb ne legyen. Jó, Karvasony, mit hoztál nekünk a mai búcsúban?
4: Norbi, nagyon figyelj, kérlek.
1: Ajaj.
4: Ma legyél jobb, mint tegnap voltál. És persze minden hallgatónak szól az üzenet, nem csak Norbinak.
1: Legyen jobb, Norbi, mint tegnap voltál.
3: Nem lesz könnyű, de igyekszem rajta.
4: De jó voltál ma. Ma jobb voltál. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Ma is élveztem az együttlétet.
1: Nagyon szívesen, Sanyika. Örülünk, hogy ugyan itt hagyd voltál velünk. Úgyhogy akkor dobunk
4: és egy nagy tapsot. És mi volt így négyesben?
1: Így van, abszolút. Így van, úgyhogy nagy taps mindenkinek.
2: Volt. Szép napot mindenkinek.
1: Köszönjük, és ugye elfelejteni azt, hogy ügyesen, okosan, szépen.
3: És ha lehet, akkor egészségesen.
1: Szevasztok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám.
5: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig.

Pazarlik koncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humán

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Jogsértő volt a váci polgármester Tisza párt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítását. A valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani. Miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A Kreml először ismerte el hivatalosan, hogy az Ukrajnában zajló harcok már nem egyszerűen különleges katonai műveletnek, hanem háborúnak tekinthetők. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő egy svájci lapnak adott interjúban beszélt erről. Oroszországgal szemben nem csak a kijevi rezsim, hanem az Egyesült Államok és több európai ország is harcban áll, mert fegyverekkel támogatja Kijevet, és a harcok folytatására provokálja az ukrán vezetést. Ez már nem művelet, hanem teljes körű háború, használta a nyugaton már évek óta ismert kifejezést.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
2: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
4: Nyékiautóház.hu.
5: Közlekedés.
2: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
7: Nagyon szól.
9: Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a kirakat a műsor, amiben ma is minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál, és már is kezdjük egy jó kis nótával a napot. Ha kell egy kis lendület, akkor ez most meg is érkezik. Majka, Tóth Gabi és Pápai Oci egy igazán pörgős, motiváló dallal jelentkezik most, amelynek üzenete egyszerű, te jössz. Ez a dal következik, tartsanak velem!

könnyű mediterrán recept, ami tökéletes ebédre vagy vacsorára és a hagyományos ízeket hozza. Napi recept rovattal megyünk tovább a kirakatban mediterrán sült csirke zöldségekkel. Nézzük a hozzávalókat: két csirke melfilét, egy piros kaliforniai paprika, egy sárga kaliforniai paprika, egy közepes cukkini, egy lilahagyma, 10 koktélparadicsom, 3 gereszt fokhagyma, 3 evőkanál extra szűz olívaolaj, 1 teáskanál szárított oregano, 1 teáskanál szárított bazsalikom, só, frissen őrölt fekete bors, fél citromleve, 50 g fetasajt, illetve friss petrezselyem vagy bazsalikom a tálaláshoz. Készítsük elő a sütőt, melegítsük elő 200 fokra, a csirke mellett sózzuk, borsozzuk és locsoljuk meg egy evőkanál olívaolajjal. A paprikát, a cukkinit, a lilahagymát vágjuk nagyobb kockákra, a fokhagymát aprítsuk fel, a koktélparadicsomot pedig hagyjuk egészben. Tegyük őket egy nagy tálba, szórjuk rá az oregánot, a bazsalikomot, a sót, a borsot, és locsoljuk meg a maradék olívaolajjal. Keverjük jól össze. Ezek után egy nagy tepsiben helyezzük el a csirkét, köré pedig a zöldségeket. Süssük 30 percig, amíg a csirke jól átsült, és a zöldségek megpuhulnak. Fél időben keverjük át a zöldségeket. Végül pedig a sütőből kivéve locsoljuk meg a citromlevével, morzsoljuk rá a fetát, és szórjuk meg friss petrezselyemmel, vagy bazsalikommal. Ez volt a mediterrán sült csirke zöldségekkel. Jó étvágyat kívánok hozzá!

kedves Lukréciák, Verák és Eleonórák, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, illetve mindazoknak sok boldogságot, akik a mai napon július 9-én születtek. Római eredetű etruszk nemzetségnévből származik a Lukrécia, melynek jelentése megnyerő és vonzó. A Vera a magyarban mindenek előtt a Veronika önálló sultbecézője, a szláv nyelvekben önálló név hitet jelent. Az Eleonóra pedig az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő nagyszerű megasláger.

mit érdemes ma ebédelni a meg a slágerek között, menüajánlóval folytatjuk a kirakatot. A mai napon a Leszenyei Hubert panzióban brokkoli krémleves lesz, tyúkhúsleves, csirkemell pikáns feffermártással, rizssel hasábbal salátával, szegedi gulyás knédlivel, áfonyás gombóc, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő Széchény a mai ajánlat babgulyás, baracklekváros fánk, rakott burgonya. Végül pedig Balasagyarmat, Svejk vendéglő. A mai ajánlat hideg barackrémleves, csontleves, paprikás krumpli házi kolbásszal, kordomlő, sült burgonyával és tartármártással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
9: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szullá Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben, mondta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában. Az előrejelzések egy újabb, Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek, melynek következtében Európa felett ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, csapdaként zárva magába a forró levegőt, és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva. A szakértő arra is kitért, hogy a veszélyben lévő állóvizek, a többi között a Velencei tó számára mi lehet a megoldás. Mint mondta, ha a klímaváltozási előrejelzéseket figyelembe vesszük, és szeretnénk a Balaton és a Velencei tó felületét megőrizni, akkor a jövőben víz utánpótlásról kell gondoskodni, lévén egyre kevesebb csapadék prognosztizálható. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták. Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. Az ankarai csúcs találkozóra utazva megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is kizárólag humanitárius és úgynevezett halált nem okozó eszközökkel segíti a megtámadott Ukrajnát, de nem támogatja az ország csatlakozását a katonai szövetséghez. Két fiatal lány súlyos, több további fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy autós gázolásban, amelyet egy tinédzser követett el szerdán Németországban, a Münchentől délnyugatra fekvő 12 000 lakosú kisvárosban, a gimnázium területén, közölte a német rendőrség szóvivője. Azt mondta, hogy a gázolás feltételezett elkövetőjét, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek, a két súlyosan megsérült diáklányt pedig kórházba szállították.
1: Időjárás.
10: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
11: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
10: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
9: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek. Éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

Jósolnak ma a csillagok, már is kiderül, kedves Kosma, bátran nyissa meg a szívét, a spontaneitás most jó irányba viheti. Kedves Bika, egy kis figyelmesség és türelem ma sokat számít a kapcsolataiban. Ami az ikreket illeti, beszélgetéssel könnyen közelebb kerülhet valakihez, aki fontos önnek. Kedves Rák, az érzelmi biztonság ma a legfontosabb, ne féljen kimutatni, hogy mit érez. Kedves Oroszlán, ma különösen vonzó és energikus, egy apró meglepetés nagy sikert hozhat. Ami a szüzet illeti, figyeljen a részletekre, a gondoskodás most többet ér a szavaknál. Nem sokára folytatjuk a napi horoszkópot, de előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a kirakatban, nem sokára pörögnek tovább a megaslágerek, előtte arról, hogy milyen nap vár a mérlegre. Egyensúlyra törekszik, és ma sikerül is harmóniát teremteni a kapcsolatában. Kedves Skorpió, intenzív érzések jöhetnek, de a bizalom és az őszinteség most a kulcs. Ami a nyilast illeti, kalandvágy és jókedv jellemezheti, egy közös program újra felpezsdítheti a kapcsolatát. Kedves Bak, stabilitásra és tervezésre vágyik, a komoly beszélgetés ma jól sikerülhet. Kedves Vízöntő, szabadságra és térre van szüksége, de a másik iránti tisztelet erősíti a köteléket. Végül pedig a Halak romantikus hangulatban van, egy érzelmes gesztus ma sokat jelenthet. Nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és már is pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem is a kirakattal délután 4 óráig.

mit érdemes ma ebédelni a megaslágerek között, menüajánlóval folytatjuk a kirakatot. A mai napon a Leszenyei Hubert panzióban brokkoli krémleves lesz, tyúkhúsleves, csirkemell pikáns feffermártással, rizssel hasábbal salátával, szegedi gulyás knédlivel, áfonyás gombóc, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat, babgulyás, baracklekvárosfánk, rakott burgonya. Végül pedig balasagyarmat, Schweik vendéglő. A mai ajánlat hideg barackrémleves, csontleves, paprikás krumpli házi kolbásszal, kordomblő, sült burgonyával és tartármártással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
5: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

Pazarlék koncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Világi Vigalom. Június 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
5: Júliusban a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: Bill van.
6: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. július 9-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Huszár Pétert, Balassagyarmat alpolgármesterét hallják.
9: Felmérjük a város útjainak a helyzetét. Ebbe a lakosság is nagy szerepet játszik. A képviselők és a mi dolgozóink, a közterület felügyelők hárman nézzük át az úttesteket. Még így is marad olyan hely, ahova nem tudunk eljutni, de ezt ha menet közben kapunk jelzést, akkor ugyanúgy megoldjuk, a kátyukat eltüntetjük. Tulajdonképpen közel 600 négyzetméter kátyú az, amit most jelen pillanatban felmértünk, és hát ezt fogjuk eltüntetni szakszerűen, úgyhogy körbe lesz vágva, leszalagozva, és úgy vissza aszfaltozva. Hát az Ipolypart utca például, a Néhem előtti útszakasz, Tesco előtti útszakasz, ott 111 négyzetmétert kell megcsinálni. Ez azért, mert ott már annyi kátyút kéne betömni, ami sokkal észszerűbb, hogyha egy nagyobb szakaszt oldunk meg. Ez a három az, ami tulajdonképpen ilyen kiemeltebb.
7: Jogsértő volt a váci polgármester Tisza párt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítása valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Matkovics Ilonát Vác polgármesterét hallják.
8: A város nyilvánosságát tájékoztatom inkább, mint hogy erre a számon kérő stílusra reagáljak. Tehát először is az első kérdés, ugye, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül jártam el azzal, hogy kampányoltam a választáson győztes párt mellett. Ez nem fedi a valóságot. Nekem jelezték azt is, hogy nem vette figyelembe a Nemzetválasztási Bizottság, illetve utána a kúria sem, hogy én nem polgármesteri oldalként működtetem egyik oldalamat sem, ugyanis önök elvették azokat a forrásokat, amivel bármilyen kommunikációs munkatárs tudna segíteni abban, hogy legyen egy polgármesteri oldal, ahol tájékoztatni tudom a lakosságot. Tehát én ezt magánerőből csinálom, illetve baráti segítséggel. Tehát sajnos el kell, hogy mondjuk itt akkor a nyilvánosságnak, hogy Vácnak jelenleg nincsen hivatalos polgármesteri oldala. Ezt egyébként utólag, mondom, amikor jeleztem a felebezésemben, akkor hát annyi válasz volt, hogy ezt valóban nem vették figyelembe. Ettől függetlenül hát az eljárásnak természetesen levetettem magamat, mint ahogy egyébként rengeteg polgármester tette, akik viszont valóban a polgármesteri oldalukról kampányoltak. Hogy mit jelentett az én részemről a kampány? Először is egyetlen egyszer nem írtam ki, hogy melyik pártra, és nem is mondtam, nem is biztattam sehol senkit, hogy melyik pártra szavazzanak, viszont azt valóban elég sokszor elmondtam, hogy szavazzunk a változásra.
7: Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani, miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából, kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Vereséggel kezdte a felkészülési szezont az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Salgótarján. A Fülek elleni összecsapáson 2-1-re maradt alul a Nógrádi együttes. Az SBTC jelenleg új játékosokat tesztel. A csapat még nem állt össze. Többen csak próbajátékra érkeztek, így a helyük nem végleges. A keretről várhatóan a jövő héten dönt a klub vezetése.
10: Időjárás.
7: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
10: Közlekedés.
7: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
3: Nagyot szól.
11: Indul egy újabb óra, ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál. Kétszeres Eurovízió győztesként Lorin pontosan tudja, hogyan kell emlékezetes popdalokat készíteni. Az Is It Love 2023 végén jelent meg, és a rá jellemző elektronikus hangzást ötvözi érzelmes dallamokkal. A dal azt a bizonytalan, mégis izgalmas pillanatot ragadja meg, amikor felmerül a kérdés, vajon ez már szerelem? Jöjjön tehát a Megafonban Lorin és az Is It Love.

Kedves Lukréciák, Verák és Eleonórák, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, illetve mindazoknak sok boldogságot, akik a mai napon július 9-én születtek. Római eredetű etruszk nemzetségnévből származik a Lukrécia, melynek jelentése megnyerő és vonzó. A Vera a magyarban mindenek előtt a Veronika önállósult becézője, a szláv nyelvekben önálló név hitet jelent. Az Eleonóra pedig az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő nagyszerű megasláger.

filmajánlóval megyünk tovább a meg a slágerek között a kirakatban. Ma egy könnyed, nyári hangulatú, romantikus vígjátékot hozok. Ez nem más, mint a Beugró a paradicsomba, amelyben két olyan ember történetét követhetjük, akik épp válás után próbálják rendbe tenni az életüket, és közben egymás idegeit is alaposan próbára teszik. A film egyik különlegessége, hogy a történet egy része a világ egyik legszebb helyszínén játszódik, Bali szigetén. A trópusi környezet, a tengerpartok és a zöld rizsteraszok nem csak díszletként jelennek meg, hanem szinte a történet hangulatát is meghatározzák. A két főszereplő, Julia Roberts és George Clooney ide érkezik, hogy megakadályozza a lányuk hirtelen házasságát, de ahogy lenni szokott, a dolgok gyorsan bonyolódnak. A film erőssége a könnyed humor és a jól ismert romantikus alaphelyzet. Két ember, akik már rég elengedték egymást, de egy közös küldetés során újra kénytelenek együttműködni. A helyzetek viccesek, néha kínosak, de közben lassan újra felszínre kerülnek a régi érzések is. A Beugró a paradicsomba ideális választás egy fárasztó nap végére, vagy egy kellemes estére, amikor valami nem túl bonyolult, de hangulatos filmre vágyunk, sok-sok napfénnyel és tengerrel. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a filmhez!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással bűbörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, cibém.
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
11: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
12: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
11: Horizontablak.hu.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
15: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
16: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
17: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
19: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
18: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rád.
19: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
18: Kész vagy hőssé válni?
19: Mentsük meg a világot.
11: Vajana.
18: Mi az? A fogam közé ment valami?
7: Júliusban a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: Megafon.
20: A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
20: Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángáz palackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Vereséggel kezdte a felkészülési szezont az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Salgó Tarján. A Fülek elleni összecsapáson 2-1-re maradt alul a Nógrádi együttes. Az SBTC jelenleg új játékosokat tesztel. A csapat még nem állt össze. Többen csak próbajátékra érkeztek, így a helyük nem végleges. A keretről várhatóan a jövő héten dönt a klub vezetése. A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben, mondta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában. Az előrejelzések egy újabb Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek, melynek következtében Európa felett ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, csapdaként zárva magába a forró levegőt, és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva. A szakértő arra is kitért, hogy a veszélyben lévő állóvizek, a többi között a Velencei tó számára mi lehet a megoldás. Mint mondta, ha a klímaváltozási előrejelzéseket figyelembe vesszük, és szeretnénk a Balaton és a Velencei tó felületét megőrizni, akkor a jövőben víz utánpótlásról kell gondoskodni, lévén egyre kevesebb csapadék prognosztizálható. Emelkedett a kőolaj ára a szerdai kereskedésben, a kiújult közel-keleti feszültségekre, illetve egy friss amerikai nyersolajkészlet adatra. Röviddel 8 óra előtt az északi tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 76,57 század dolláron állt, több mint 3%-ot drágulva. Az Egyesült Államok újabb légi csapásokat hajtott végre Irán ellen, és visszaállította azokat az intézkedéseket, amelyek megakadályozzák Irán olaj eladásait a globális piacokon. Irán előzőleg a Hormuzi szoroson áthaladó hajókat támadott meg, köztük egy katari gázszállító hajót és egy szaudi olajszállító tankert. Két fiatal lány súlyos, több további fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy autós gázolásban, amelyet egy tinédzser követett el szerdán Németországban, a Münchentől délnyugatra fekvő 12 000 lakosú kisvárosban, a gimnázium területén, közölte a német rendőrség szóvivője. Azt mondta, hogy a gázolás feltételezett elkövetőjét, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek, a két súlyosan megsérült diáklányt pedig kórházba szállították. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriási lagziáról, amely pénteken volt a New York-i Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egy benfentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig ért dala közül ez tetszik neki a legjobban.
1: Időjárás.
21: Időjárás.
20: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
22: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
23: Nyékiautóház.hu.
22: Közlekedés.
1: Közlekedés.
20: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyírjesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A következő műsorszám
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 Hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha egy könnyed olvasmányra vágynak, ami egyszerre romantikus és igazi olasz életérzést áraszt, akkor érdemes kézbe venni a Mindörökké Itália című regényt. A történet főhőse Lou egy 37 éves elvált anya, aki úgy érzi, teljesen megrekedt az élete. Amikor azonban lehetősége nyílik elkísérni lányát egy olaszországi zenei táborba, minden megváltozik. A gardató festői környezete, a napsütés, az olasz hangulat, és persze a karizmatikus zenetanár Nick Romano lassan új színeket hoznak Lou életébe. Ez a regény nem csak egy romantikus történet, hanem az újrakezdésről is szól. Szívmelengető utazás. Leonie Mack remekül teremti meg az olasz nyár atmoszféráját, szinte érezni a tóparti esték illatát, hallani a zenét, és látni a szűk kis utcákat. A Mindörökké Itália tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnek egy kis mediterrán kikapcsolódást csempészni a hétköznapokba. Ez volt a könyvajánló rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei között Madách mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Balassa gyarmaton a mai napon 3-tól, 5:30-tól és 6:30-tól Minyonok és szörnyek. Váján a 5:30-től, 6:00-tól és 8:00-tól. 2-kor vetítik a Kis Nikolá nyaral című családi vígjátékot, szintén 2:00-től, illetve 3:45-től Toy Story 5. rész. 4 órakor Backrooms, hátsó szobák. Szintén 4-kor Sacré-Cœur, a Szent Szív, csodálatos hatalma. 6 órától Vadász idény, 2. rész. Este 8-kor pedig a Leleplezés napja, Halálsíp, Megszállottság és Gonosz halott ég. Ezek a mai filmek. Balassagyarmaton kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
11: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
10: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rád.
11: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
10: Hogy hőssé válni?
11: Mentsük meg a világot!
12: Vajana!
10: Mi az? A fogam közé ment valami?
13: Júliusban a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben, mondta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában. Az előrejelzések egy újabb, Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek, melynek következtében Európa felett ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, csapdaként zárva magába a forró levegőt, és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva. A szakértő arra is kitért, hogy a veszélyben lévő állóvizek, a többi között a Velencei tó számára mi lehet a megoldás. Mint mondta, ha a klímaváltozási előrejelzéseket figyelembe vesszük, és szeretnénk a Balaton és a Velencei tó felületét megőrizni, akkor a jövőben víz utánpótlásról kell gondoskodni, lévén egyre kevesebb csapadék prognosztizálható. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták. Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. Az ankarai csúcs találkozóra utazva megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is kizárólag humanitárius és úgynevezett halált nem okozó eszközökkel segíti a megtámadott Ukrajnát, de nem támogatja az ország csatlakozását a katonai szövetséghez. Két fiatal lány súlyos, több további fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy autós gázolásban, amelyet egy tinédzser követett el szerdán Németországban, a Münchentől délnyugatra fekvő 12 000 lakosú kisvárosban, a gimnázium területén, közölte a német rendőrség szóvivője. Azt mondta, hogy a gázolás feltételezett elkövetőjét, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek, a két súlyosan megsérült diáklányt pedig kórházba szállították.
12: Időjárás.
14: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
12: Közlekedés.
14: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyírjesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
15: Megafon.
16: Nagyot szól.
18: Indul egy újabb óra, 2 után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

Bali az istenek szigete, ezzel megyünk tovább a mega slágerek között a kirakatban. Bali azért kapta az istenek szigete becenevet, mert a mindennapi életet rendkívül erősen átszövi a hindu vallás és a szellemi hagyomány. A szigeten a lakosság többsége balinész hindu. És ez a vallás nem csak a templomokban jelenik meg, hanem a hétköznapokban is. Szinte minden házhoz tartozik egy családi szentély, és az utcákon naponta láthatók a kis felajánlások, amelyeket az isteneknek és a szellemeknek helyeznek ki. A szigetet több ezer templom is jellemzi, a nagy híres szentélyektől egészen a kis falusi oltárokig. A vallási ünnepek, szertartások és fesztiválok jelen vannak, így az élet ritmusa szorosan összekapcsolódik a spirituális világgal. Emiatt a látogatók gyakran úgy érzik, hogy Bali nem csak egy egzotikus nyaralóhely, hanem egy olyan tér, ahol a vallás és a természet együtt él. Innen ered az istenek szigete elnevezés. Most pedig pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem és a kirakattal egészen délután 4 óráig.

0: Folytatjuk tovább Bali kalandozásainkat, életmódrovattal megyünk tovább a kirakatban. Bali spiritualitása nem valami elvont külön világ, hanem nagyon is hétköznapi gyakorlat. Folyamatos jelenlét, közösségi szellem és a természettel való kapcsolat. Ezt át is vihetjük a hétköznapjainkba, például az apró tudatosságok beépítésével. Nem kell felajánlásokat készíteni, de lehetnek mikrorítusaink egy reggeli kávé csendben, telefon nélkül, vagy egy rövid megállás napközben, amikor tudatosan jelen vagyunk. A balinéz gesztusok egyik lényege a hála. Ezt át lehet venni egyszerűen nap végén egy-két mondatban végig gondolni, hogy mi volt jó aznap. A közösségi kapcsolódás is fontos, a spiritualitás nem csak én idő. Egy hívás, közös étkezés vagy rendszeres figyelem a családra és barátokra már ennek a modern megfelelője. És akár egy séta, park vagy erkélyen töltött pár perc is segíthet abban, hogy ne csak háttérnek lássuk a környezetet, és így visszakapcsolódhatunk a természethez is. A balinéz spiritualitás lényege végső soron tehát nem egzotikum, hanem egy egyszerű gondolat. Az élet nem csak történik velünk, hanem kapcsolatban is áll velünk, és mi is kapcsolatban állunk mindennel, ami körülvesz.
1: Magam vagyok, magam kívül, úgy érzem, nagyon, nagyon

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabird, Egri Péter és a Mystery Gang, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szullás Old Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
5: Kucsák Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsára képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Kis Zalánt nevezte ki az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatójává a gazdasági és energetikai miniszter. Ezt Kapitány István közölte szerdán Facebook oldalán. A tárca vezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriási lagziáról, amely pénteken volt a New York-i Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egyben Fentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig ért dala közül ezt tetszik neki a legjobban.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
8: Időjárás.
9: Időjárás.
5: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
8: Közlekedés.
5: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyírjesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
7: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum Vándor kiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum Vándor kiállításra.

Nagyvilág rovattal megyünk tovább a kirakatban, ma Bali szigetére látogatunk el gondolatban, ahol az élet ritmusa egészen másképp működik, mint a nyugati világban. A balinéz életmód egyik legfontosabb jellemzője a lassabb, tudatosabb tempó, amelyben a mindennapok szorosan összefonódnak a vallással, a közösséggel és a természettel. A helyiek életét a hindu hagyományok határozzák meg. A nap nem csak munkából áll, hanem rendszeres szertartásokból, templomi látogatásokból és apró mindennapi felajánlásokból is. Ezek a kis kosárkák virággal, rizssel, füstölővel szinte minden ház előtt és utcán megtalálhatók, és azt jelképezik, hogy az élet minden pillanata kapcsolatban áll valami nagyobb egésszel. A balinéz életfelfogásban fontos a közösség szerepe is. A család és a falu közössége nem csak háttér, hanem aktív része a mindennapoknak. Az emberek együtt dolgoznak, együtt ünnepelnek és együtt vesznek részt a vallási eseményeken. Ez a fajta összetartás sokszor erősebb, mint az egyéni célok. Hamarosan folytatjuk tovább a bali életmóddal, de előtte zenélünk.

nagyvilág rovat a kirakatban, benne Bali. Bali életmódjából talán az egyik legérdekesebb tanulság a természethez való viszony. A sziget lakói hagyományosan úgy tekintenek a környezetre, mint élő, tiszteletet érdemlő rendszerre. A rizsteraszok például nem csak mezőgazdasági területek, hanem évszázados vízgazdálkodási és közösségi együttműködési rendszerek részei. Ugyanakkor a modern turizmus hatására Bali ma már két világ között él, a hagyományos, lassú életmód és a gyorsan fejlődő, nyüzsgő turisztikai központok egyszerre vannak jelen. Ez kihívást is jelent, de egyben lehetőséget arra, hogy a helyiek megpróbálják megőrizni identitásukat. És hogy mit tanulhatunk mind ebből? Talán azt, hogy a mindennapokba érdemes több tudatosságot vinni, lelassítani, jobban figyelni a környezetünkre, és erősebben kapcsolódni a közösségeinkhez. Bali nem egy elérhetetlen paradicsom, inkább egy emlékeztető arra, hogy az élet lehet egyszerűbb, figyelmesebb és kiegyensúlyozottabb is. Ez volt a napi nagyvilágrovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei pörögnek továbbra is a Megafonban, a Kirakatnak viszont vége mára. Köszönöm, hogy velem tartottak, holnap ismét várom Önöket a szokott helyen, a szokott időpontban, a műsorral, amiben minden benne van. Rédei Renit hallották, csodaszép délutánt kívánok Önöknek a továbbiakban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, Csibém?
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
13: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
14: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
13: Horizontablak.hu.
15: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
16: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
15: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
16: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. nyekiautohaz.hu.
17: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vogue

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Misterigek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szullás Oldband. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Domini. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
5: A szigetem, a népem nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jó okkal választott engem, és téged is kiválasztott.
4: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rád.
5: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
4: Hogy hőssé válni?
5: Mentsük meg a világot!
6: Ajánlá!
4: Mi az? A fogam közé ment valami?
6: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 16 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Jogsértő volt a váci polgármester Tisza párt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítását. A valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani. Miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A Kreml először ismerte el hivatalosan, hogy az Ukrajnában zajló harcok már nem egyszerűen különleges katonai műveletnek, hanem háborúnak tekinthetők. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő egy svájci lapnak adott interjúban beszélt erről. Oroszországgal szemben nem csak a kijevi rezsim, hanem az Egyesült Államok és több európai ország is harcban áll, mert fegyverekkel támogatja Kijevet, és a harcok folytatására provokálja az ukrán vezetést. Ez már nem művelet, hanem teljes körű háború, használta a nyugaton már évek óta ismert kifejezést.
8: Időjárás.
9: A kezdeti borús idő után mindenhol kisüt a nap, és mérsékelten meleg idő lesz. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
10: Közlekedés.
9: Napközben Vácon a Rádióton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángázpalackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Kulcsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést.
0: Közlekedés.
1: Napközben Vácon a Rádi úton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyírjesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
1: Júliusban a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángázpalackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték az. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Kulcsár Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a Tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést.
1: Közlekedés.
7: Napközben Vácon a Rádióúton és a Gödöllői úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és a Nyíriesi úton, valamint a 2-es úton Borsosberényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól. Hey!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: töltöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
6: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jó okkal választott engem. És téged is kiválasztott.
5: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
6: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lány. A népem vezetője.
5: Kész vagy hőssé válni?
6: Mentsük meg a világot.
7: Vajana.
5: Mi az? A fogam közé ment valami?
8: Júliusban a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 18 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 9-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indult el. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Huszár Pétert, Balassagyarmat alpolgármesterét hallják.
12: Felmérjük a város útjainak a helyzetét. Ebbe a lakosság is nagy szerepet játszik. A képviselők és a mi dolgozóink, a közterület felügyelők hárman nézzük át az úttesteket. Még így is marad olyan hely, ahova nem tudunk eljutni, de ezt ha menet közben kapunk jelzést, akkor ugyanúgy megoldjuk, a kátyukat eltüntetjük. Tulajdonképpen közel 600 négyzetméter kátyú az, amit most jelen pillanatban felmértünk, és hát ezt fogjuk eltüntetni szakszerűen, úgyhogy körbe lesz vágva, leszalagozva, és úgy vissza aszfaltozva. Hát az Ipolypart utca például, a Néhem előtti útszakasz, Tesco előtti útszakasz, ott 111 négyzetmétert kell megcsinálni. Ez azért, mert ott már annyi kátyút kéne betömni, ami sokkal észszerűbb, hogyha egy nagyobb szakaszt oldunk meg. Ez a három az, ami tulajdonképpen ilyen kiemeltebb.
10: Jogsértő volt a váci polgármester Tiszapárt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítása valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Matkovics Ilonát, Vác polgármesterét hallják.
7: A város nyilvánosságát tájékoztatom inkább, mint hogy erre a számon kérő stílusra reagáljak. Tehát először is az első kérdés, ugye, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül jártam el azzal, hogy kampányoltam a választáson győztes párt mellett. Ez nem fedi a valóságot, nekem jelezték azt is, hogy nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság, illetve utána a Kúria sem, hogy én nem polgármesteri oldalként működtetem egyik oldalamat sem, ugyanis önök elvették azokat a forrásokat, amivel bármilyen kommunikációs munkatárs tudna segíteni abban, hogy legyen egy polgármesteri oldal, ahol tájékoztatni tudom a lakosságot. Tehát én ezt magánerőből csinálom, illetve baráti segítséggel. Tehát sajnos el kell, hogy mondjuk itt akkor a nyilvánosságnak, hogy Vácnak jelenleg nincsen hivatalos polgármesteri oldala. Ezt egyébként utólag mondom, amikor jeleztem a felebezésemben, akkor hát annyi válasz volt, hogy ezt valóban nem vették figyelembe. Ettől függetlenül lett az eljárásnak, természetesen levetettem magamat, mint ahogy egyébként rengeteg polgármester tette, akik viszont valóban a polgármesteri oldalukról kampányoltak. Hogy mit jelentett az én részemről a kampány? Először is egyetlen egyszer nem írtam ki, hogy melyik pártra, és nem is mondtam, nem is biztattam sehol senkit, hogy melyik pártra szavazzanak, viszont azt valóban elég sokszor elmondtam, hogy szavazzunk a változásra.
10: Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángázpalackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani. Miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Vereséggel kezdte a felkészülési szezont az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Salgótarján. A Fülek elleni összecsapáson 2-1-re maradt alul a nógrádi együttes. Az SBTC jelenleg új játékosokat tesztel. A csapat még nem állt össze. Többen csak próbajátékra érkeztek, így a helyük nem végleges. A keretről várhatóan a jövő héten dönt a klub vezetése.
11: Közlekedés.
10: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
13: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Miszterigek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élményt. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
4: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propán-butángázpalackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azok. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Vereséggel kezdte a felkészülési szezont az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Salgótarján. A Fülek elleni összecsapáson 2-1-re maradt alul a Nógrádi együttes. Az SBTC jelenleg új játékosokat tesztel. A csapat még nem állt össze. Többen csak próbajátékra érkeztek, így a helyük nem végleges. A keretről várhatóan a jövő héten dönt a klub vezetése. A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben, mondta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában. Az előrejelzések egy újabb, Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek, melynek következtében Európa felett ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, csapdaként zárva magába a forró levegőt, és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva. A szakértő arra is kitért, hogy a veszélyben lévő állóvizek, a többi között a Velencei tó számára mi lehet a megoldás. Mint mondta, ha a klímaváltozási előrejelzéseket figyelembe vesszük, és szeretnénk a Balaton és a Velencei tó felületét megőrizni, akkor a jövőben víz utánpótlásról kell gondoskodni, lévén egyre kevesebb csapadék prognosztizálható. Emelkedett a kőolaj ára a szerdai kereskedésben, a kiújult közel-keleti feszültségekre, illetve egy friss amerikai nyersolajkészlet adatra. Röviddel 8 óra előtt az északi tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 76,57 század dolláron állt, több mint 3%-ot drágulva. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, és visszaállította azokat az intézkedéseket, amelyek megakadályozzák Irán olaj eladásait a globális piacokon. Irán előzőleg a Hormuzi szoroson áthaladó hajókat támadott meg, köztük egy katari gázszállító hajót és egy szaudi olajszállító tankert. Két fiatal lány súlyos, több további fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy autós gázolásban, amelyet egy tinédzser követett el szerdán Németországban, a Münchentől délnyugatra fekvő 12 000 lakosú kisvárosban, a gimnázium területén, közölte a német rendőrség szóvivője. Azt mondta, hogy a gázolás feltételezett elkövetőjét, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek, a két súlyosan megsérült diáklányt pedig kórházba szállították. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriási lagziáról, amely pénteken volt a New York-i Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egy benfentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig ért dala közül ez tetszik neki a legjobban.
3: Közlekedés.
5: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Jogsértő volt a váci polgármester Tisza párt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számonkérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítás a valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. Albumon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani. Miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlethalálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A Kreml először ismerte el hivatalosan, hogy az Ukrajnában zajló harcok már nem egyszerűen különleges katonai műveletnek, hanem háborúnak tekinthetők. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő egy svájci lapnak adott interjúban beszélt erről. Oroszországgal szemben nem csak a kijevi rezsim, hanem az Egyesült Államok és több európai ország is harcban áll, mert fegyverekkel támogatja Kijevet, és a harcok folytatására provokálja az ukrán vezetést. Ez már nem művelet, hanem teljes körű háború, használta a nyugaton már évek óta ismert kifejezést.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva,
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Megafon.
1: You're a freak. Sweet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben, mondta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában. Az előrejelzések egy újabb, Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek, melynek következtében Európa felett ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, csapdaként zárva magába a forró levegőt, és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva. A szakértő arra is kitért, hogy a veszélyben lévő állóvizek a többi között a Velencei tó számára mi lehet a megoldás. Mint mondta, ha a klímaváltozási előrejelzéseket figyelembe vesszük, és szeretnénk a Balaton és a Velencei tó felületét megőrizni, akkor a jövőben víz utánpótlásról kell gondoskodni, lévén egyre kevesebb csapadék prognosztizálható. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. Az ankarai csúcs találkozóra utazva megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is kizárólag humanitárius és úgynevezett halált nem okozó eszközökkel segíti a megtámadott Ukrajnát, de nem támogatja az ország csatlakozását a katonai szövetséghez. Két fiatal lány súlyos, több további fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy autós gázolásban, amelyet egy tinédzser követett el szerdán Németországban, a Münchentől délnyugatra fekvő 12 000 lakosú kisvárosban, a gimnázium területén, közölte a német rendőrség szóvivője. Azt mondta, hogy a gázolás feltételezett elkövetőjét, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek, a két súlyosan megsérült diáklányt pedig kórházba szállították.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

Public Koncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: fizetés teljesen ingyenes. 32. Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 9-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Útfelújítási munkák kezdődtek Balassagyarmaton, amelyek miatt forgalomkorlátozások és időszakos útzárak léptek érvénybe. Huszár Péter, alpolgármester rádiónkkal tudatta, 75 helyszínen végeznek kátyúzást. A kiválasztott pontokat a Városháza, közterület felügyelete, valamint az önkormányzati képviselők és a beérkezett lakossági vélemények alapján jelölték ki. Útbeszakadások, víznyelő aknák körüli hibák és elhasználódott burkolatok javítása indul. El. Mindösszesen 600 négyzetméternyi aszfaltot pótolnak a városban. Az alpolgármester azt is kiemelte, holnap átadják a kivitelezőnek a járda felújítási tervet is. Mintegy 1300 négyzetméternyi felületen dolgoznak majd. Hozzátette, Balassagyarmaton pályázati lehetőség is nyitva áll azok számára, akik részben önerő segítségével, jelentős önkormányzati hozzájárulással szeretnék megoldani egyes járda felületek helyreállítását. Ezzel kapcsolatban a Városházán adnak további tájékoztatást. Huszár Pétert, Balassagyarmat alpolgármesterét hallják.
2: Felmérjük a város útjainak a helyzetét. Ebbe a lakosság is nagy szerepet játszik. A képviselők és a mi dolgozóink, a közterület felügyelők hárman nézzük át az úttesteket. Még így is marad olyan hely, ahova nem tudunk eljutni, de ezt, ha menet közben kapunk jelzést, akkor ugyanúgy megoldjuk, a kátyukat eltüntetjük. Tulajdonképpen közel 600 négyzetméter kátyú az, amit most jelen pillanatban felmértünk, és hát ezt fogjuk eltüntetni szakszerűen, úgy, hogy körbe lesz vágva, leszalagozva, és úgy vissza aszfaltozva. Hát az Ipolypart utca például, a Néhem előtti útszakasz, Tesco előtti útszakasz, ott 111 négyzetmétert kell megcsinálni. Ez azért, mert ott már annyi kátyút kéne betömni, ami sokkal észszerűbb, hogyha egy nagyobb szakaszt oldunk meg. Ez a három az, ami tulajdonképpen ilyen kiemeltebb.
1: Jogsértő volt a váci polgármester Tiszapárt melletti kiállása az országgyűlési választás idején. Matkovics Ilona közösségi média felületén kampányolt a párt mellett. Ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is. A választási törvény megsértése kapcsán a Mi Hazánk önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Vác polgármestere a város érdekében a várost kell képviselje. Matkovics Ilona magatartása Rosta Zoltán szerint negatív színben tüntette fel a Dunaparti várost. A képviselő azt kérdezte az önkormányzati ülésen a polgármestertől, milyen tanulságot von le a választási bizottság döntéséből. A polgármester a felvetésre kritikával reagált. Szerinte Rosta Zoltán számon kérő stílusban fogalmazta állítását, ugyanakkor azt gondolja, hogy nem állt ki a Tiszapárt mellett. Matkovics Ilona azt mondta, nem fedi az állítása valóságot. Véleménye szerint nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria sem, hogy ő a saját Facebook oldalát magánszemélyként üzemelteti, mert nem engedte neki az önkormányzat, hogy másokat bízzon meg annak kezelésével. Matkovics Ilonát, Vác polgármesterét hallják.
3: A város nyilvánosságát tájékoztatom inkább, mint hogy erre a számon kérő stílusra reagáljak. Tehát először is az első kérdés, ugye, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül jártam el azzal, hogy kampányoltam a választáson győztes párt mellett. Ez nem fedi a valóságot, nekem jelezték azt is, hogy nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság, illetve utána a Kúria sem, hogy Én nem polgármesteri oldalként működtetem egyik oldalamat sem, ugyanis önök elvették azokat a forrásokat, amivel bármilyen kommunikációs munkatárs tudna segíteni abban, hogy legyen egy polgármesteri oldal, ahol tájékoztatni tudom a lakosságot. Tehát én ezt magán erőből csinálom, illetve baráti segítséggel. Tehát sajnos el kell, hogy mondjuk itt akkor a nyilvánosságnak, hogy Vácnak jelenleg nincsen hivatalos polgármesteri oldala. Ezt egyébként utólag mondom, amikor jeleztem a felebezésemben, akkor hát annyi válasz volt, hogy ezt valóban nem vették figyelembe. Ettől függetlenül hát az eljárásnak természetesen levetettem magamat, mint ahogy egyébként rengeteg polgármester tette, akik viszont valóban a polgármesteri oldalukról kampányoltak, hogy mit jelentett az én részemről a kampány. Először is egyetlen egyszer nem írtam ki, hogy melyik pártra, és nem is mondtam, nem is biztattam sehol senkit, hogy melyik pártra szavazzanak, viszont azt valóban elég sokszor elmondtam, hogy szavazzunk a változásra.
1: Tegnap kigyulladt egy melléképület Rimócon. Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy a Nagykert utcában egy családi ház 100 négyzetméteres melléképülete égett. A tűzesethez a Széchenyi és a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az épületből 4 propánbutángázpalackot is kivittek a tűzoltók, majd visszahűtötték azokat. A tűz élő állatokat veszélyeztetett, azonban a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem sérültek meg. Emellett a szomszédos kertre is átterjedtek a lángok, ahol 200 négyzetméteres területen égett a száraz fű. Az egységek puttonyfecskendővel oltották azt el, és tovább terjedését is megakadályozták a tűznek. Továbbra is komoly aggodalomra ad okot Szolnoki Péter egészségi állapota. A Bombon Salgó Tarjáni születésű énekese minden közelgő fellépését kénytelen volt lemondani. Miközben az Origó legfrissebb információi szerint még mindig kórházi kezelés alatt áll. Rajongói és zenésztársai egy emberként drukkolnak azért, hogy mielőbb felépüljön. Bár májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a Bombon fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kevesen sejtették, hogy az 56 éves előadó eközben komoly egészségügyi problémával küzd. A zenekar arra kérte a rajongókat, a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a kialakult helyzetet, valamint biztosítsák Szolnoki Péter számára a nyugodt pihenést és a felépülés feltételeit. A Bombon együttes egyelőre még nem közölt részleteket az énekes betegségéről. Magyar kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján megvizsgálták, mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak azok a legnagyobb többlethalálozással. Szabó Péter és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata azt mutatja, hogy a déli és délkeleti ország részben átlagosan 2-3 hőhullámos hét fordul elő a vizsgált időszakban. Korábbi kutatásaik már kimutatták, hogy a múlt század 70-es-80-as éveiben a harmadfokú hőhullámok az ország nagy részén gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Ma viszont rendszeresen előfordulnak, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban. Nógrád megyében mindössze egyetlen ilyen hetet azonosítottak a vizsgált 11 év alatt. A kutatók ezután azt nézték meg, hogy a hőhullámok milyen mértékben jelennek meg a halálozási statisztikákban. Tolnában volt a legnagyobb az átlagos heti többlet halálozás. 35%-kal haladta meg ez a megszokott szintet. Nógrádban nem volt ilyen eset. Vereséggel kezdte a felkészülési szezont az NB3-as labdarúgó bajnokságba bejutott Salgó Tarján. A Fülek elleni összecsapáson 2-1-re maradt alul a nógrádi együttes. Az SBTC jelenleg új játékosokat tesztel. A csapat még nem állt össze. Többen csak próbajátékra érkeztek, így a helyük nem végleges. A keretről várhatóan a jövő héten dönt a klub vezetése.
0: Közlekedés.
1: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
0: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Kucsák Krisztián, a Tisza párt képviselője kedden bocsánatot kért a parlamentben egy Lezsák Anna fideszes képviselő felszólalása alatt tett trágár megjegyzése miatt. A közvetítésben nem hallatszott, mit mondott, de fideszes képviselők szerint Lezsák Sándorra utalva trágár kijelentést tett. Kulcsár a képviselőasszony édesanyját utcalány vulgáris szóváltozatával illette. Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP és Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. A Páti István, a Mi Hazánk politikusa, ugyancsak bocsánat kérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét és elnézést kért Lezsák Annától. Azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál. Köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató azt is hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Kis Zalánt nevezte ki az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatójává a gazdasági és energetikai miniszter. Ez Kapitány István közölte szerdán Facebook oldalán. A tárca vezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása. Minden nap új részletek érkeznek Taylor Swift és Travis Kelce óriás lagziáról, amely pénteken volt a New York-i Madison Square Gardenben. Most arra derült fény például, hogy Taylor melyik számára vonultak be. Egy benfentes szerint az egyik saját dalát választotta, a Love Story-t játszotta a vonós négyes, amikor az énekesnő belépett a terembe, és szokatlanul hosszú vonulással a vőlegénye mellé ért. Taylor Swift saját bevallása szerint azért választotta ezt, mert minden eddig írt dala közül ez tetszik neki a legjobban.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a Ruf Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, írja a Sándor Palota közleménye. A Facebookon közzétett közlemény szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Mint a Sándor Palota közleménye írja, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az Alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Sulyog Tamás emlékeztet, 1990 óta köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon a legfőbb népképviseleti szerv, az országgyűlés választotta meg. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a Ruf Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, írja a Sándor Palota közleménye. A Facebookon közzétett közlemény szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Mint a Sándor Palota közleménye írja, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Súlyog Tamás emlékeztet, 1990 óta köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon a legfőbb népképviseleti szerv az országgyűlés választotta meg. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök, Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, írja a Sándor Palota közleménye. A Facebookon közzétett közlemény szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Mint a Sándor Palota közleménye írja, a köztársasági elnök